0: A slágerek rádiója.
1: A Best FM.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Köszöntjük Justin nevű hallgatóinkat! A Justin latin eredetű férfi név jelentése igazságos, igazságszerető. Női párja Justina. Legismertebb viselője névnek Szent Justin filozófus vértanú, Kocsisovszki Justin színész, színigazgató és természetesen önkedves Justin, aki a rádiót hallgatja.

0: Rikkel, Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Drog és alkohol razziát tart a rendőrség Magyarországon, airfryer készülékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem, és ismét megrendezik a Balmazújvárosi Motoros Fesztivált. Szilágyi Ízus vagyok. Országos közúti ellenőrzést indított a rendőrség június 21-ig a Rotpol alkohol és drog akció keretében. Az egyhetes ellenőrzés sorozat részeként pénteken 24 órás alkohol és drog maratont is tartanak az ország teljes területén. A rendőrök kiemelten az ittas vagy bódult állapotban vezető járművezetők kiszűrésére koncentrálnak. A hatóság célja a vármegyében is a közlekedés biztonság javítása és a balesetek megelőzése. A rendőrség hangsúlyozza, már kis mennyiségű alkohol is ronthatja a reakcióidőt, a koncentrációt és a jármű feletti kontrollt, jelentősen növelve a balesetek kockázatát. A Dehír szerint a szabályszegők pénzbírságra, vezetői engedélyük elvesztésére, súlyosabb esetben pedig büntető eljárásra is számíthatnak. Újabb akciójában airfryer készülékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegő sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Szigorú Európai Uniós jogszabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése, hiszen ez rendkívül fontos a háztartások terheinek csökkentése érdekében. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen, pont azért próbáljuk nagyon széles körben a mintavételeket elvégezni, hogy teljes körülön lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
1: Ismét megrendezik a Balmazújvárosi Motoros Fesztivált. A hétvégi kétnapos esemény a motorozás népszerűsítését és a közlekedés biztonság erősítését szolgálja. A nap folyamán látványos bemutatók, szakértői előadások és közlekedésbiztonsági programok is lesznek. A látogatók a balesetek megelőzéséről is hasznos ismereteket szerezhetnek. A fesztivál egyik fénypontja idén is a motoros felvonulás lesz, emellett különleges járműveket is megcsodálhat a közönség, olvasható a HAON-on. Családi nappal indítja a nyári szünetet a Zsuzsi erdei vasút. A Kia tanteremből nyári kaland a Zsuzsival program június 20-án várja a természet és a kikapcsolódás kedvelőit. A résztvevők erdei túrán fedezhetik fel a környék természeti értékeit. A gyerekeket pedig pónilovaglás és számos szabadtéri élmény várja. A rendezvényen kézműves vásár is lesz, ahol helyi alkotók mutatják be a portékáikat, olvasható közösségi oldalukon. Térségünkben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg ezt a szép napos időt, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet majd a gomoly felhő képződés, és leginkább ott alakulhat ki majd egy kis futó zápor vagy gyenge zivatar. Napközben 24-29 fokot ígérnek az időjósok. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban megzavarják majd a felhők. Zápor, zivatar itt is előfordulhat a keleti ország részben. Csütörtökön is sok lesz a napsütés, csak néhol lehet egy kis eső. Fokozatosan melegszik a levegő, 28-33 fokos csúcs is lehet már a hét közepén.
3: Hey, this is Megan Trainor and you're listening to my music.
4: Oh, Best FM.

0: mint hazai a Best FM-en.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok

0: mint hazai a Best FM-en.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Otton Ózdalát hallották Million Voices címmel, hát a millió hangok közül itt lenne egy, az enyém. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Best FM. Forever Young, akinek nem inge, ne vegye magára, jön majd David Guetta az Alphaville-lel és Eva Max-el. Egy kis biztatás a halott pénztől, amikor feladnád.

0: és egy kis hazai klasszik a Bikinitől. Mielőtt végleg elmegyek. A hét második napján, június 16-a van, és kedd, 6 óra. Szép jó reggelt mindenkinek!
1: Városi konzultációt nyitnak az egyetemtér átalakításáról. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. És két debreceni játékos készülhet a junior kézilabda világbajnokságra. A mikrofonnál Szilágyi Ícus.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Városi konzultáció indul a Debreceni Egyetem főépülete előtti tér jövőjéről. Pap László polgármester közölte, az egyetemmel egyeztetve olyan online platformot hoznak létre, ahol a város és az egyetem polgárai megoszthatják javaslataikat a tervezett fejlesztéssel kapcsolatban. A városvezető hangsúlyozta, hogy a tér Debrecen egyik legismertebb köztere, ezért az átalakítás során egyszerre kell figyelembe venni az épített és természeti értékek védelmét, a használhatóságot és a főépület látványának érvényesülését. A jelenleg ismert látványterv nem tekinthető véglegesnek, annak átgondolása szükséges. Pap László szakmai zsűri felállítását is kezdeményezte a beérkező javaslatok értékelésére, számolt be róla a De Hír. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben egyébként 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából a felére számítanak, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
3: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó. Frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurencia a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a meggyet, de a meggyel fagyasztott megy vagy megybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága meggyárakhoz és megytermék árakhoz képest nem lesz.
1: Hazánkban mintegy 12.500 hektáron termesztenek meggyet, és a termőterület évről évre csökken. Hajdúbiharban tavaly 3000 tonna termést takarítottak be. Idén 35 éves a hajdúdorogi Nagyszent Bazil görögkatolikus általános iskola. Ebből az alkalomból időkapszulát helyeztek el az intézmény udvarán. Ebbe az intézmény történetét és jelenét bemutató dokumentumok, fényképek, személyes üzenetek, valamint a tanulók alkotásai kerültek. Az iskola a rendszerváltás után elsőként került vissza görögkatolikus egyházi fenntartásba Magyarországon, írja a görögkatolikus.hu oldala. Megkezdte felkészülését a magyar női junior kézlabda válogatott a nyári U20-as világbajnokságra, amelyet Kínában rendeznek meg. A keretben két debreceni játékos, a DVSC Kézilabda Akadémia kézilabdázói, Majoros Gréta és Varga Katalin is helyet kapott. Majoros Gréta számára különösen fontos időszak következik, hiszen a tehetséges kapus már a DVSC Skyline fejlőtt csapatának 2026-27-es keretéhez is csatlakozik, miután profi szerződést kötött a klubbal. A debreceni fiatalok újabb nemzetközi sikerért dolgozhatnak a magyar válogatottban, számolt be róla a De Hír.
0: Kellemes nyári időt hoz a kedd. Ugyan a reggelünk hűvösnek számít, 13 fok, 14, napközben pár fokkal melegebb lesz, mint tegnap volt, és igen, a napsütésé lesz a főszerep.
1: Sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Legfeljebb ott alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakul szerdán. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk a következő napokban.
0: És utána pedig a hétvégén érkezik az első nagy hőhullám. Még most is azt írja az időkép.hu, hogy az átlagos hőmérséklet, mármint hogy így a szombatot meg a vasárnapot tekintve, sőt még a hétfőt is, sőt még a keddet is, 34-35 fok lesz. Na hát ilyen, ez a nyár. Forró és kellemes a reggel még az. Egyértelműen el is indítottuk a Best FM-mel. 4 perccel 6 óra után érkezik David Guetta, az Alfa Villel és Eva Maxell. Én Fazekas László vagyok, és kellemes készülődést kívánok!

0: kapott pénz és egy kis biztatás, amikor feladnád, én ott leszek, tudod? Ez a Best FM. Jó reggelt, Debrecen!
1: Jó reggelt!
0: És jó reggelt a mai reggel első informátorának itt a vonal végén. Fontosabban szinkronban az első, mert Laci pontosan azt írta, amit te most mondasz nekünk. Szia, szia, jó reggelt!
2: Szia, Pásztor Tibor, csak annyit szeretnék. Először is egy jó reggelt, üdvözöllek, ismét jó hallani a hangodat. Határút bevezető szakaszánál légtömegmérést csinálnak a rendőrök, szóval szondáztatnak mind a két oldalt.
0: Köszönjük szépen, Tibikem, nagyon kedves vagy. Nekem is hiányoztál. Az nem annyira, amiről beszéltél, bár tudjuk, hogy ez lesz egész héten, hiszen roadpool akció van, drog és alkohol címmel. Most éppen a határúton, Laci, neked is köszönjük az infót, 500-540 és 39-33-104-6. Szóval drog és alkohol, és pont most olvastam ma reggel, nem tudom, látták-e, hogy egy rollerest, elektromos rollerest, aki ittasan állt fel a járművére, és pont az egyik ügyeletes rendőr előtt zakózott egy jó nagyot, miután megszondáztatták, és valami döbbenetes volt a véralkohol szintje. Már nem emlékszem pontosan, 1.800.000 forintra büntették? És el is vették a jogosítványát másfél évre. Hallottátok, kedves rolleresek? Hát meg a kerékpárosok is, természetesen ez a drog és alkohol akció ugyanúgy rátok is vonatkozik, mint a négy kerekű társaitokra, illetve azokat vezetőkre. Június 16-a van, Justin nevű kedves hallgatóink névnapja, vagy mondjam inkább azt, hogy a Justinok ünnepelnek. Mindjárt kettő gyorsan eszembe is jut. Az egyik a Timberlake családból, a másik meg a Bieber családból. Jól fel is fogjuk majd őket köszönteni. Ahogy az Ajtonyokat is, az Aranyokat is, a Justinákat is, és a Tinákat is, mert ez a nap az ő nevük napja is. Ma van egyébként a Független Magyarország napja, a Megbékélés napja, az 1956. évi forradalom és szabadságharc vértanúinak, 1958. június 16-ai kivégzésének, valamint a szovjet csapatok 1991-es júniusi kivonulásának az emlékére. Van mára is néhány híres születésnaposunk, velük folytatjuk hamarosan, de előtte még itt van McLemore, Ryan Lewis-zal, Debrecen belvárosában ugyanúgy, ahogy tegnap, picit hűvös a reggel, 13 fok van, de ma több lehet pár fokkal, mint tegnap. Mennyi? Na mennyi? 25-27? Hát ilyen lesz a keddünk, és szép napsütéses. Jó reggelt kívánunk!

fogyasszon minket a reggeli emellé, és itt most a zenei kínálatra gondolok, erre a koktélra. Egyéb koktélra nem, főképpen akkor, hogyha autóba ül, vagy hát éppen rollerre pattan, vagy kerékpárra. Szóval aktív részvevője lesz a közlekedésnek. Egyébként legalább annyira veszélyes tud lenni egy ittas gyalogos. Legfeljebb őt nem szondáztatják meg, de az autósokat igen, hiszen tegnap elindult egy roadpool akció, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Ma reggel már nem csak a Kishegyesi útról, hanem a határútról is kaptunk bejelentést, szóval a határúton és a Kishegyesi út végén, tudják, ott az autópálya felhajtó környékén, Sándor, köszönjük a bejelentkezést, ott is számíthatnak a fokozott ellenőrzésre, és még meg annyi helyen egészen vasárnapig, tehát június 21-ig tart. Ki? A Móka. Tehát minden nap lehetne, tudjuk, mert elrettentő példa, egyrészt visszatartó elő, remélhetőleg, és ezzel pedig baleseteket előzünk meg. Június 16-a van, 6:30 a pontos idő, születésnaposokkal folytatjuk, például Stan Laurellel, aki a Stan és Pen, vagy a Stan és Pan páros, Stan tagja. Amerikai komikus színész volt, és 136 évvel ezelőtt, 1890-ben született. Van lenne 96 éves, az a magyar származású operatőr rendező, aki 2016-ban, tehát 10 évvel ezelőtt hunyt el. Az egyik legnépszerűbb hát, alkotása operatőrként a harmadik típusú találkozások voltak, Steven Spielberg filmje.

0: legmeghatározó filmes élménye volt. Az az igazság, hogy elég fiatalon ültem be a moziba, úgyhogy kettő konvenciát levonhattam. Az egyik az, hogy baromi hosszú film volt, de tényleg nagyon durrá hosszú film. És hát atya felét nem értettem. Tehát nagyon fiatal voltam még. Akkor azóta megnéztem már párszor Steven Spielberg filmét. Csodálatos operatőri munka. Zsigmond Vilmos 96 éve született, de nem csak a harmadik típusú találkozások, hanem a Szarvasvadász című film és az Eastwicki Boszorkányok című film alkotója is. 94 éve született Kaló Flórián, magyar színész, láthattuk a Noszti fiú esete Tóth Marival című filmben. Aztán 72 éves ma Ó Szabó István, aki Hajdúböszörményben született, 1976-ban diplomázott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Pályafutását pedig a Debreceni Csokonai Színháznál kezdte. 1986-ig játszott itt. Ó Szabó István fia, olasz Szabó Soma, szintén színész, és az Adi gimnáziumban tanult. 84 éve született, hogy most már a zenei világból is mutassak valakit, a Shadows együttes egyik gitárosa. A legnépszerűbb művük az Apache. Na, Marcs is megérkezett, javul az ivar a rányos srácok mellett, a 48-as számú főúton is, Road Paul, a panoráma környékén. Köszönjük, Maresz! Szóval John Road Steele, 84 éve született, a Shadows együttes gitárosa volt, a 60-as évek kedvenc együttesének egyik tagja. Később majd jön Tupac Shakur, aki ma ünnepelni az 55. születésnapját. És felköszöntjük a 36-on azt az énekest, aki tavaly volt velünk a Campus Fesztiválon, és úgy hívják, John Newman.
1: Köszöntjük Justin nevű hallgatóinkat. A Justin latin eredetű férfi név jelentése igazságos, igazságszerető. Női párja Justina. Legismertebb viselője névnek Szent Justin filozófus vértanú, Kocsisovszki Justin színész, színigazgató és természetesen önkedves Justin, aki a rádiót hallgatja.
0: Boldog névnapot kívánunk Justin Timberlake-nek és Justin Biebernek is, azaz Justin Biebernek, az ajtonyoknak, az aranyoknak, a Justináknak és a Tináknak. És Zsófi, neked is köszönjük a 48-as bejelentkezést. Boldog névnapot tehát Justinok, énekel maga a Bieber családból a névnapos What Do You

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, tervezze meg a céljait, tárgyaljon befolyásos emberekkel, de legyen óvatos az elkötelezettségeket illetően, valaki veszélyesen felkavarja az érzelmeit. Mika, ha valami hibát vét, ismerje el, és sürgősen javítsa ki, kerülje a túlérzékeny reagálást, mutassa ki, hogy szereti azokat, akik önhöz tartoznak, és törődik velük. Ikrek, haladjon a kor változásaival, ha kell, tanuljon új technológiát vagy idegen nyelvet, olvasson könyveket, mélyítse ismereteit, és garantált a siker. Rák, mostantól derűs napok jönnek, ha azt akarja, hogy legfontosabb kapcsolata sikeres legyen, viselkedjen hűségesen és őszintén. Oroszlán, ha nem csak dolgozik, de mellette tanul is, nagyon mozgalmas időszakot tudhat maga mögött, nyugodt, pihentető nyári programot szervezzen. Szűz, figyelmének középpontjában saját költségvetése, értékrendje és anyagi érdekeltsége áll, egy nehéz helyzet annyira azért nem reménytelen, mint gondolja. Mérleg, szerelme arra vágyik, hogy a mai estét csak is neki szentelje, ha ez önnek nem esik a nehezére, tegye emlékezetessé. Skorpió, ma a szerelemről ábrándozik, és ha nincs senki, akkor hamarosan felkeres egy társkereső rendezvényt, ha foglalt, akkor megpróbálja szenvedélyessé tenni kapcsolatát. Nyilas, ne rágódjon még mindig régi szerelmese elvesztésén, mindenkivel előfordul, hogy ott hagyják, de ezen túl kell tenni magunkat, és tovább kell lépni. Bak, minden, amit eddig elért a saját munkájának eredménye, tudja azt, hogy meddig mehet el költekezés terén, persze vannak irigyei, de ne törődjön velük. Vízöntő, igyekezzen objektív maradni egy kényes helyzetben, másokkal ne legyen túl kritikus, támogassa a közös terveket. Alak, merész elképzelései vannak pénzügyek, befektetések terén, elgondolásai jók, csillaga védelme alatt van, ezért ne habozzon belevágni egy ötlet megvalósításába.

0: Jazz FM. 3 percen múlt el, 6:45. Jó reggel, Debrecen! És jó reggelt, kedves autósok! Folytatódik a Roadpool akciója, azaz alkohol és drog, vagy drog és alkohol, a sorrend teljesen mindegy. A cél örvendetes, több helyen határút, Kishegyesi út, 48-as számú főút, lehet számítani a kihelyezett mérőállomásokra. És kedves autósok, számítsatok arra, hogy a Böszörményi Akadémia utcák kereszteződésénél egy nagytestű kutyus keresi a gazdáját. Sajnos az autók között Gyuri, Sanyi, ők írták, Golden Retriever-szerű kutyuskáról van szó, szóval a 4-sávos úton sétál, nyakörve is van, úgyhogy ha-hó gazdi, amilyen gyorsan lehet, kérlek, kerest fel a kedvencedet. A Böszörményi úton tehát. És tegnap többen jelezték a megújult Vámospércsi út, Faraktár utca, Budai Nagyantal út kereszteződésével kapcsolatban, hogy ahogy érkezünk a Faraktár felől, tehát kifelé a városból, 3 sáv van, egy jobbra kanyarodó kizárólag, egy egyenesen tovább haladó kizárólag, és egy balra kanyarodó, tehát a Budai Nagyantalra kanyarodó kizárólag, és ugye azt nehezményezték, vagy inkább javasolták a hallgatóink, hogy miért is ne lehetne a balra kanyarodó sávból egyenesen is menni, hiszen ott 2 fogadósáv lesz, ahogy haladunk kifelé a Vámospércsi úton, legalábbis egy darabig, mert a Létai út után megszűnik. És igen, megkaptuk a tájékoztatást az önkormányzattól, miszerint, hogy ez egy átmeneti állapot, ugye ez egy minisztériumi beruházás, és még nincs kész, korán sem kész, úgyhogy amikor a kereszteződés utáni, vagy benne lévő szakaszt is felújítják, és végleges lesz az állapot, akkor tuti, hogy lehet majd a balra kanyarodó sávból egyenesen is haladni. Na, szerintem ennek a hírnek sokáig örülnek, vagy sokan örülnek, csak ne kelljen sokáig várni rá, ez is a lényeg.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: Ildikó kérdezi, mi van a 48-as számú főúton, mert hogy állunk? Hát Ildikó szívem, éppen most mondtam, drog és alkohol, elég komoly szondáztatás zajlik szerte a városban, szerte az országban és szerte Európában, úgyhogy a blokkot valószínű ez okozza. Van még 9 percünk 7 óráig hátra, úgyhogy jöjjön a variációk egy zenei témára rovatunk.

0: Zseniális a Max Rabe féle verzió. Tudjuk, hogy melyik dalból, és tudjuk, hogy kinek az előadásában.
1: Zenés kül kettes csapó!
2: Ez Britney Spears!
3: Ups! A did it, elég, babe!

0: a csoda. Na, készülünk a balatoni nyárra, a balatoni lánnyal. Hát lehet lassan készülni, mit látok a hétvégén, már meg lesz az utolsó hivatalos tanítási nap. Igen, június 19-e péntek, és én erről még nem beszéltem ma reggel nektek. Ó, pedig hát mennyivel másabb érzés lett volna ennek a tudatában felébredni tegnap hétfőn. Azonban ma már kedd van, és ugyanúgy, ahogy tegnap a hét első napján, ma is számítunk rátok, és önökre. Remélem, telefonok a kézben. Na, ki fogja megmenteni a világot? És ki fog szavazni egy egyessel a Swedish House Mafia dalára? Csaba! Köszi! De vajon mi lesz a kettes? Az egyes, tehát a Swedish House Mafia, a kettes Harry Styles dala. Csak hogy vidáman induljon a reggel, és vidáman folytatódjon a Best FM-mel. Sejtettem, hogy nem sok embert fog ez az első két ajánlaton beindítani. Na de, itt van egy harmadik.
1: Ha vár egy jó barát, vár rád egy jó barát.
0: Ági, még nem is hallottad, hogy mi jön. Ne viccelj. Ezek szerint akkor te olyan Toy Story rajongó vagy, aki telepatikus úton ránk kapcsolódott az adásgépre. Igen, Berki Tamás és a Toy Story Vár rád egy jó barát című betét dala. Szavazhatnak a gyerekek, akár óvodába, akár iskolába, akár bölcsődébe menet, és a gyermek lelkületű felnőttek, akik imádják az ilyen jó kis rajzfilmeket.
2: SMS és Viber számunk 30 933
3: Áramszünetre kell számítani szerdán. A mezőgazdasági generációváltás segíti egy új pályázat, és határozatlan időre bezárta a püspökladányi zöld hulladék lerakó. Szilágyi Jézus vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Karbantartási munkálatok miatt áramszünet lesz Debrecenben szerdán 8 és 16 óra között. A munkavégzés idején több utcában és külterületi ingatlannál szünetel majd az áramszolgáltatás. Az érintett helyszínek között szerepel a Bicó István kert, a Gugyori tanya, a Mészáros Gergely kert és a Mészáros Gergely utca több ingatlana, valamint a PAC egyes részei. A szolgáltató arra kéri a lakosokat, hogy készüljenek fel az átmeneti áramkimaradásra szerdán, és lehetőség szerint időben gondoskodjanak elektromos berendezéseik biztonságos használatáról, írja a HAON. A mezőgazdasági generációváltás segíti a gazdaság átadási pályázat újabb szakasza, amely június 18-tól nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés. Tudtuk meg Pesti Csabától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
4: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad. Ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint. Az eddigi három benyújtási időszakban 2100 pályázat érkezett be, ezeknek a nagyobb része már támogatói okiratot is kapott, vagyis nyertek.
3: Határozatlan ideig nem fogad zöld hulladékot a püspökladányi lerakó, miután május végén két alkalommal is tűz ütött ki a telepen, írja a HAON. A lángok megfékezésén a tűzoltók és a katasztrófa védelem napokon át dolgoztak, az utómunkálatok pedig még jelenleg is tartanak. Györfi Lajos alpolgármester közölte, hogy a lerakó a helyreállítási munkák befejezéséig zárva marad. A lakosságot ugyanakkor nem érinti hátrányosan az intézkedés, mivel a MOHU a keletkező zöld hulladékot a megszokott rendszerint elszállítja. A nyitás időpontjáról később adnak tájékoztatást. Június 17-én szerdán délelőtt 10 órától meleg ebédosztást szerveznek a görög katolikusok a rászorulók számára az Attila téri szolgáltatóponton. Az eseményen egy jó lelkű adományozó felajánlásának köszönhetően biztosítanak meleg ételt az érkezőknek, akiket egy tál frissen készült ebéddel várnak. A szervezők tájékoztatása szerint az ételosztás a rendelkezésre álló készlet erejéig tart, ezért érdemes időben érkezni. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson a nehéz helyzetben magánélőknek, és meleg ételt biztosítson számukra a hét közepén.
0: Meleg étel és egyre melegebb időjárás, a tegnapi naphoz képest a reggelünk kb. Ugyanolyan. 13-15 fokkal kezdtünk, persze eltelt már egy óra reggel 6 óta, úgyhogy maradt a 15, viszont napközben kellemes nyári idő. Ez várható a hét második napján. És hogy még mi? Iccus elmondja önöknek.
5: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
3: A fátyol és gomoly felők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A nyugati szél nagy területen megélénkül, az északkeleti megyékben helyenként megerősödhet. A csúcsérték általában 24 és 28 fok között alakul. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Ennek ellenére holnap már 32 fokot is mérhetünk.
0: Köszönjük szépen Iccus, és köszönjük szépen Judit az információdat. Kishegyesi út végén tudjuk, hol, ott az autópálya felhajtó környékén. No kérem, ott is tart a roadpool akciója. Judit, meglepődtem, hogy te és a csajok nem a hármasra szavaztatok. Ezzel azt elárultam, hogy Timire, hát nem, mert az egyes meg a kettes is lehetett. Jó, mondom a kettesre, de hogy végleg kinyert, vagy végül is kinyert. Ó, egy kis extra meglepetéssel hozom a mai nyertes.
6: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: A gyermekeknek és a gyermeklelkületű felnőtteknek, például Zsuzsának és a férjének, aki ma kivételesen szavazott.
7: Á, egy helyi csendőr. Épp jókor jöttél. Buzz Lightyear vagyok az Univerzum Védelmi Egységtől. A hajom véletlenül zuhant a bolygótokra.
8: Igen, valóban csak véletlenről lehet szó. Ez az ágy ugyanis az én helyem.
7: Meg kell javítanom a turbomotort. Ti itt persze még ásványi energiahordozókat használtok, igaz?
8: Hát több ceruza elemmel működünk.
2: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
9: Egy filmzene most. A Best FM-en.

0: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
1: Jó reggelt a Best reggellel.
2: Négy keréken, vagy éppen két keréken, vagy két lábon. Hát jó reggelt a gyalogosoknak, figyeljünk nagyon oda, az autósok szintén a gyalogosokra, aztán a kerékpárosokra, a rolleresekre, mert mindenkire figyelnek a rendőrök. Folytatódik a Roadball akciója, alkohol és drog. Egészen vasárnapig szűrik ki az ittas, bódult állapotban közlekedőket. Tették ezt azzal a rolleressel, aki nem azzal, aki a hosszúpályi úton közlekedik. Hát nagyon remélem, hogy nem ittasan pattant fel a rollerre. Írta az egyik kedves hallgatónk, hogy úgy látszik, hogy nem ment el a kedve a rolleresnek, hogy a hosszúpályi úton elég veszélyes út száguldozzon befelé, Debrecen felé. Jaj, tényleg milyen vacak az a hosszúpályi út, már a kanyarok miatt természetesen. Szóval figyeljünk rá nagyon. De nem arra a rolleresre gondoltam, hanem arra, akiről az erőzőben már beszéltem. Történt a figurával az, hogy tök kómásan pont egy rendőr lába előtt zakózott az e-rollerrel, ami után jött a szondafúvás, és látva a véralkohol szintet, 1,8 millió forintos büntetés, még egyszer mondom, 1,8 millió forintos büntetés, és ráadásképpen ez a havatortán még a jogsia is ugrott másfél évre. Na, kedves rolleresek, fogyasszon minket, a Best FM-et a reggeliéhez. Egyebet nem, mármint, hogy alkoholtartalmú italt nem. Egyébként több helyen, Kishegyesi út végén, az Ondódi felhajtónál, határúton, talán még mindig a 48-ason, igen, ott is figyelnek. És gondolom, várták már sokan a Swedish House Mafia dalát, hiszen 4-8-kor ezzel folytatjuk. Ma ez lett a harmadik, a Save the World, úgyhogy a kedreggelben Justin nevű kedves hallgatóink napján érkezik a Best FM-en.

0: ez a Best FM, ahol az egykori nagy zenei kedvencei is szólnak, de közlekedési információkból.
1: A legfrissebbek az utakról.
0: Önöknek köszönhetően. Garantáltan a legfrissebbek. Például neked köszönhetően.
2: Lalasz Enikő vagyok, a 35-ös a mélyvölgynél.
0: Háromlábú volt. 35-ös mélyvölgy, háromlábú. És neked köszönhetően is.
3: Szép jó reggelt, Évi vagyok. Szeretném jelezni, hogy a Pósó utcán a 30-as táblánál sebességmérés, illetve szondázás van, úgyhogy mindenki lassítson, odafigyeljen. Vigyázzunk egymásra az utakon.
0: Jó üzenet, Évi, köszönjük szépen. Vigyázzunk egymásra az utakon. Sokkal nagyobb odafigyelés, és sokkal nagyobb türelem, mert lelassult a város, és lelassult az agglomeráció is. Az Erzsébet utcán a szokásosnál is nagyobb a dugó a nagyállomás felé. Gyakorlatilag a Szoboszlói útról már nagyon nehéz kikanyarodni. Dóri, köszönjük szépen. Osztálykirándulások vannak megint. A nagyállomás előtt a postáig áll a sor. Kirándulás szagnak tűnik, írja Zoli. Köszönjük szépen. Boglárka, neked mi van? Panoráma út. Oké, megvan. És nagyjából ennyi. Mindjárt érkezik Crash Adams és új kedvencünk. A... I need a new heart. Aztán felkészül az a születésnapos énekes, akivel a legszerencsésebbek tavaly a Campus Fesztiválon még kezet is rázhattak. Na, ki lehet ő?
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Szenzációs újdonság. Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
6: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
7: civisbeton.hu.
6: A megbízható alap.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Ézek, fények, művészet. A múzeumok éjszakáján.
10: Június 20-án 16 órától éjfélig a Déri Múzeum, a Medgyesi Emlékkiállítás és a Debreceni Irodalomháza varázslatos estére hívja Debrecen. Népi játszótér, tűzzsonglőrök, koncertek, a Törpetorta gyár vidám programja, Szundi bácsi, Víg János pékmester kenyérkóstolója, Szendrei Bence kimcsije és fűszer bemutatója vár mindenki.
9: Múzeumok éjszakája a Déri Múzeumban. Látni, hallani, érezni, kóstolni. Jegyek elővételben és online is. derimuseum.hu.
11: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
12: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az Autómosó mellett.
13: A reklám után újra
14: Debrecen zenei kedvencei
13: megállás nélkül.
15: Hello, we are Imagine Dragons.
16: Hey everybody, what's up, this is Britney Spears.
17: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
18: Bárhol is vagy,
19: bárhol is vagy,
18: ott van veled
14: a Best FM.
18: A Best FM.

0: micsoda fülbemászó dalocska, írja Kata. Maximálisan egyetértünk, ez volt a New Heart és Crash Adams, most pedig valami new következik az utakról, Debrecenből és tőled. Szép jó reggelt neked!
1: Szia, Laci Anna vagyok, lenne egy útinfóm a Szent Anna utcán, a Szent Joe előtt tűzoltók vannak a belső sávban, és akadályozzák a forgalmat, történt valami, nem tudom pontosan mi, úgyhogy már a bekanyarodás is témát jelent.
0: Annak köszönjük, és Anita neked is, ő fotót is küldött, semmi komoly szerintem, valami kis munkában vannak ott, de tényleg reméljük, hogy semmi komoly, a tűzoltó viszont ott áll és blokkolja a forgalmat. Egy műszakhibás autóbusz blokkolta még egy fél órával ezelőtt a 4-es számú főúton a forgalmat. Ha tetszenek érkezni Apafa felől, akkor még a Göcs, a volt Göcs előtt a temetőnél, ott befelé Józsi üzente, állt egy műszakhibás autóbusz, de lehet, hogy azóta már tovább is gurult. 500-540 és 39-33-104-6 ez a Best FM SMS és Viber száma, és guruljunk mi is tovább egy olyan születésnapos énekessel, és tudták, hát persze, hogy tudták, hiszen sokan ott voltak tavaly, amikor fellépett a Nagy Erdőben John Newman. Why don't you give me your love? Szubjektív top 3. A kedd reggelben a harmadik helyen Sigalával és Nile Rodgers-szel a Give Me Your Love. A második helyen az a sláger, amivel 2013-ban igazából elindult az énekes karrierje.

Newman, az angol énekes ünnepel ma a Best FM-en. 36 évvel ezelőtt született, úgyhogy nálam a number one érkezik Calvin Harris-szel.

0: Happy Birthday, John Newman! A Blame-et hallották a Best FM-en, és csak hogy semmi ijedelem ne legyen, kiderült, miért kellett kivonulniuk a katasztrófa védőknek a St. Joe-hoz. Ó, egy cuki ciculi szorult be az RS csatorna mögé, hát őt mentették meg. Soha nagyobb problémát. Szevasz!
1: Ja, Ádi vagyok. Még a temető mellett még mindig ott áll a busz.
2: Köszönjük, Debrecen! Jó utat kíván! A Best FM!
0: Köszi, Ádi! Jó utat neked is! 6 perccel múlt el fél 8.

0: eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Ahelyett, hogy engednénk, hogy érzelmeink magunkkal ragadjanak és kelepcébe csaljanak, hagyjuk, hadd tűnjenek el, mint az ujjunkkal vízbe írt betűk. A szomorúság megokosítja az embert, már csak azért is, mert ilyenkor nem siet sehová, nem kapkod ezer felé, így még a világon is rajta felejtheti a szemét.

Steve Winwood dala, most Whitney Houston verziójában és Kygo remixében a Best FM-en 8 perccel, 8 óra előtt. Szép reggelt, Debrecen, és jó utat kívánunk, ha a Panoráma út környékén Martinka autóznak, akkor tudják, a hétvégéig tart a Roadpol akciója. Alkohol és drog, drog és alkohol címmel, és van egy trafipaxunk, Józsi, köszönjük neked már az információt, nyilván ezzel kapcsolatban a 35-ös számú főúton a Mély Völgynél. Rita és Boglárka, nektek pedig a bejelentkezést a Panoráma útról. Én is bejelentkeznék néhány programajánlattal mára, például kezdve egy ma esti koncerttel, a Kodály Filharmonikusok kamarazenekari koncertje Bényi Tiborral ma este 7 órától az Egyetemi Templomban lesz műsoron Haydn Kaiser kvartettje. És elindult az OST. OST akkor mi van? Hát OST, országos színházi találkozó. OST akkor az van, hogy rengeteg programból válogathatnak a Csokonai Nemzeti Színházban. Már 11 órától kerekasztal szakmai beszélgetés, kerek osztal egészen pontosan. Aztán az Aradi Kamara Színház előadása 3 órától a Kín lesz kortárs tánc workshop. Aztán jön az Ördögkatlan produkció 16:30-tól, megint csak kerekasztal beszélgetés, Csokonai társalgó extra, és este 7 órától a Nemzeti Színház előadása Candid címmel a Csokonai Fórum Latinovics Zoltán termében. Szóval OST, azaz országos színházi találkozó. Jó szórakozást kívánunk hozzá!

0: 8 óra van, ki van a vonal végén?
1: Szia, Laci, Pali vagyok. A Budain a trafiboxot mondták már?
0: Nem, de éppen ideje, hogy mondja, valaki, te leszel?
1: Igen, én leszek.
0: Köszönjük, Palkó. Budai, nagyon tal, trafibox aktív. Igen, határút, inkább Kishegyesi út vége? Igen, Ondódi felhajtó környéke. Igen, Panoráma út? Igen, ez is volt. És mi volt még ma reggel? Volt egy elkoborolt Golden Retriever, remélem, hogy már a gazdájánál. Aztán volt egy cículi, aki beszorult a Szent Anna utcában a csatorna lefolyó mögé, a tűzoltók mentették ki, és hogy teljes legyen az állatvilági körképünk, most küldött Marian egy fotót egy papagájról, egy citromsárga színű, nagyon cuki papagáj, ami egyébként jelenleg a Salétrom út, Szoboszlói út felőli végén van, és hát egészen alacsonyan röpülnek, szállnak ma reggel a papagájok. Olyannyira, hogy ez a kis drága a földön ücsörök, biztos ki van merülve, szomjas, egyebek, úgyhogy ha gazdinak hiányozna otthonról egy papagáj, citromsárga színű, akkor a Salétrom út, Szoboszlói út végén jó eséllyel megtalálja. Köszönjük, Marian, az információt. Nálunk pedig megtalálják zenei kedvenceiket. Mindjárt egy a 90-es évekből. Jön a másik névnapos, Justinunk, Justin Timberlake.

0: stora filmen igen. Av Batman Forever. És hogy kedvet csináljunk a következő órai zenei rádióhallgatáshoz, a magyar muzsikákat kedvelőknek is egy ráadás ajánlat. Mert ez is a Best FM. Hamarosan folytatjuk.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
3: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónai Mirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
4: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
5: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
6: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klímaajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
7: Képzeld el az esküvődet, ahol a nap lemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
2: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
8: Drog és alkohol razziát tart a rendőrség Magyarországon, airfryer készülékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem, és ismét megrendezik a Balmazújvárosi Motoros Fesztivált. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
8: Országos közúti ellenőrzést indított a rendőrség június 21-ig a Rótpol alkohol és drog akció keretében. Az egyhetes ellenőrzés sorozat részeként pénteken 24 órás alkohol és drog maratont is tartanak az ország teljes területén. A rendőrök kiemelten az ittas vagy bódult állapotban vezető járművezetők kiszűrésére koncentrálnak. A hatóság célja a vármegyében is a közlekedés biztonság javítása és a balesetek megelőzése. A rendőrség hangsúlyozza, már kis mennyiségű alkohol is ronthatja a reakcióidőt, a koncentrációt és a jármű feletti kontrollt, jelentősen növelve a balesetek kockázatát. A Dehír szerint a szabályszegők pénzbírságra, vezetői engedélyük elvesztésére, súlyosabb esetben pedig büntető eljárásra is számíthatnak. Újabb akciójában airfryer készülékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegő sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
9: Szigorú Európai Unió sok szabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése, hiszen ez rendkívül fontos a háztartások terheinek csökkentése érdekében. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen. Hontagért próbáljuk nagyon széles körülön a mintavételeket elvégezni, hogy teljes körülön lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
8: Ismét megrendezik a Balmazújvárosi Motoros Fesztivált. A hétvégi kétnapos esemény a motorozás népszerűsítését és a közlekedés biztonság erősítését szolgálja. A nap folyamán látványos bemutatók, szakértői előadások és közlekedésbiztonsági programok is lesznek. A látogatók a balesetek megelőzéséről is hasznos ismereteket szerezhetnek. A fesztivál egyik fénypontja idén is a motoros felvonulás lesz, emellett különleges járműveket is megcsodálhat a közönség, olvasható a HAON-on. Családi nappal indítja a nyári szünetet a Zsuzsi erdei vasút. A Kia tanteremből nyári kaland a Zsuzsival program június 20-án várja a természet és a kikapcsolódás kedvelőit. A résztvevők erdei túrán fedezhetik fel a környék természeti értékeit, a gyerekeket pedig pónilovaglás és számos szabadtéri élmény várja. A rendezvényen kézműves vásár is lesz, ahol helyi alkotók mutatják be a portékáikat, olvasható közösségi oldalukon.
1: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
8: Térségünkben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg ezt a szép napos időt, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet majd a gomoly felhő képződés, és leginkább ott alakulhat ki majd egy kis futózápor vagy gyenge zivatar. Napközben 24-29 fokot ígérnek az időjósok. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban megzavarják majd a felhők. Zápor, zivatar itt is előfordulhat a keleti ország részben. Csütörtökön is sok lesz a napsütés, csak néhol lehet egy kis eső. Fokozatosan melegszik a levegő, 28-33 fokos csúcs is lehet már a hét közepén.
2: Azok a 90-es évek. Most
1: a Best FM-en.

0: Flashdance legismertebb betétdalát hallották 10 perccel fél 9 előtt Irene Cara-tól.
1: Yeah! Ez a Best reggel, sok jó zenével és örömteli pillanatokkal.
0: És most jöjjenek a közlekedési információk önöktől, például a Budai Nagyantalon az aktív trafi boxsal kapcsolatban. Robitól is megkaptuk az információt, köszönjük szépen. A 35-ös számú főúton Bodaszőlő és Józsa között sebességet mérnek. Ezt is nagyon köszönjük nektek. És aztán volt még a Kishegyesi út vége. Tudják, ott az Ondódi körforgalomnál. Hát ott pedig arról van szó, amiről szó volt a hírekben. Iccus is említette, hogy a hét végéig, tehát június 21-éig átfogó ellenőrző akciót tartanak drog és alkohol címmel, egy roadpoll akció. Egyébként a hétvégénk rendkívül izgalmas lesz, mert hogy ugye ott lesz a múzeumok éjszakája, az egyik legmisztikusabb éjszaka, és egyébként pedig kezdődik a csillagászati nyár, a meteorológiai nyár első napja az június 1-e, a csillagászati éj pedig mindig 21-e környékén van, úgyhogy tényleg tele programokkal, izgalmakkal, még éjszaka is, vár majd mindenki Debrecen sok kiállítótere. Köszönjük a lehetőséget! És köszönjük a bejelentést a papagájjal kapcsolatban. Piczúr barátomnak fel is csillant a szeme. Tőlük ugyanis egy Nagy Sándor nevű papagáj lépett le. Pontosabban Nagy Sándor típusú papagáj. A Sanyi, de a zöld színű és nagyobb. Amiről Marian küldött fotót, ez aprócska. Citromsárga színű, és ott ücsörög egy fa alatt. Mégpedig a Salétrom út és a Szoboszlói út környékén. A Salétrom út, Szoboszlói út felüli végén. Akkor esetleg, ha láttak egy zöld színű Nagy Sándor papagájt valamerre repülni, én itt lennék, jó? 500-540.
2: Boldog névnapot, boldog névnapot!
3: Köszöntjük Justin nevű hallgatóinkat! A Justin latin eredetű férfi név jelentése igazságos, igazságszerető. Női párja Justina. Legismertebb viselője névnek Szent Justin filozófus vértanú, Kocsisovszki Justin színész, színigazgató, és természetesen önkedves Justin, aki a rádiót hallgatja.
2: Boldog névnapot kívánok neked, Justin!
0: Boldog névnapot, ajtonyok, aranyok, Justinák és Tinák, és persze Justinok. Egy Justin Bieberünk már volt, most jön Timberlake, azaz Justin Timberlake és az NSYNC. Bye, bye, bye! Kedves névnaposok, legyen csodás a napotok!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kertet szépítenél? Most hatalmas akciók várnak a Veki Garden Fa iskolában, Debrecen és Józsa között. Veki Garden Fa iskola. Nézd be, megéri!
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: Szurkolj! Vásárolj! Nyerj a Fórum Debrecenben a foci VB ideje alatt!
4: Szurkolói sziget, óriás ledfal, kanapé és foci, mi kell még? Ha szerencséd van, megnyerheted a Xiaomi 164 cm átmérőjű prémium TV készülékét is.
3: Részletek a Fórum Debrecen weboldalán.
1: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Carpitmax bútorbolt, Salétrom utca 5. Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klíma ajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedd Debrecen, Galamb utca 6, iStar.hu.

egy hazai filmes kedvenc, el kell, hogy engedj Marics Petiéktől, és mindjárt egy külföldi, amit pontosan 31 évvel ezelőtt mutattak be a mozik, és ez bizony a Batman filmek egyik legjobbika volt, a Batman Forever. Olvasom közben Robit, tovább haladt a 4-es számú főúton, úgyhogy a téglási lehajtónál, a benzinkútnál a 60-as táblát figyelik a fehér Opelben, és továbbra is csak nagyon körültekintően Debrecenben, a megyében és az egész országban, hiszen hétvégéig folytatódik a Road Poll akciója, az ittas és bódult vezető kiszűrése. Ez igaz a kerékpárosokra is, meg a rolleresekre is. Ugye mondtam az 1,8 millió forintos bírságot annak a rolleresnek, aki tök mátyósan pont egy rendőr lába elé feküdt ki a rollerjével, plusz még másfél évre elvették a jogosítványát. Na, egy kerékpárost hadd emeljek ki, bár az is igaz, hogy nem a Batman Forever, hanem a Batman és Robin című filmben láthattuk. Ő volt Mr. Freeze, azaz Mr. Fagy. Nagy valószínűséggel, aki látta a minap a bazilika előtt az élő szövetet fémvásznon, pontosabban fémvázon, az lefagyott abban a pillanatban, Arnold Schwarzenegger ugyanis Budapesten teker, és igen, ő is játszott a filmvásznon, Batman filmben, a Batman és Robinban, azonban, amely filmnek. Ma van az évfordulója, a Batman Forever.

0: Abban a fő gonoszt, na ki is alakította? Hát például Jim Carrey, ő volt Rebus, aztán Tommy Lee Jones, ő meg két arc, Nicole Kidman volt a csaja, Batmannek, és Batman pedig a nagyszerű Val Kilmer alakította.
1: Úgyhogy jön a film, és
0: az egyik legjobb filmzene Seal-től. Ez lesz a Kiss from a Rose.
2: Meg akar ölni?
3: Talán igen, talán nem. A jövődnek épp úgy két arca van, mint nekünk. Szeretsz hazárdírozni? Mit szólnál? Ha feldobnánk egy érmét, van, aki hősnek születik, valaki gyávának, csecsemők halnak ilyen, miközben a politikusok elhíznak, néhány szentből mártír, milliókból a drograbja lesz. Mi dönt? Mi? A szerencse! A vak, ostoba, ingatag-bingatag, szeszélyes szerencse! Csak az érme esése. Csak az igazságos. Lássuk hát, mit tartogat a sors számodra.
4: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
5: Egy filmzene most.
4: Egy

Fecó énekel Debrecen kedvenc rádiójában. Maradj velem! Ezzel zártuk az órát, és hogy miért maradjon velem? A következő órában is. Például azért, mert megemlékezünk a születésének az 55. évfordulóján.

48. születésnapját ünneplina minden idők egyik legjobb zenés, táncos filmje. Na, melyik lesz az? Maga John Travolta és Olivia Newton-John fognak majd a nyári emlékekről mesélni. Aztán érkezik Bruno Mars. De előtte még itt lesz az, az énekes, akinek az életéről még most is látható a mozikban egy kiváló film. És a énekesnek maga Bruno Mars is óriási rajongója volt.

0: folytatjuk. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Megnyitott a környék legújabb McDonald's étterme. A hamisítatlan McIs élmény most már Hajdúböszörményben is elérhető. Látogass el a böszörményi McDonald'sba, és legyen részese egy újabb incsiklandó McIs élménynek.
2: Halmazújváros feltörök. Június 19-én 20-án érkezik a 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egész napos gyermekprogramok. Két nap tele élménnyel, szabadsággal és benzinkőzzel. Találkozzunk a Kossuth téren és a Semsei kastélynál.
1: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk? A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
3: Kia. Movement that inspires.
4: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
5: Ez reklám volt.
6: A Best FM-en.
7: Városi konzultációt nyitnak az egyetemtér átalakításáról. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. És két debreceni játékos készülhet a junior kézilabda világbajnokságra. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
6: Hírek a Best FM-en.
7: Városi konzultáció indul a Debreceni Egyetem főépülete előtti tér jövőjéről. Pap László polgármester közölte, az egyetemmel egyeztetve olyan online platformot hoznak létre, ahol a város és az egyetem polgárai megoszthatják javaslataikat a tervezett fejlesztéssel kapcsolatban. A városvezető hangsúlyozta, hogy a tér Debrecen egyik legismertebb köztere, ezért az átalakítás során egyszerre kell figyelembe venni az épített és természeti értékek védelmét, a használhatóságot és a főépület látványának érvényesülését. A jelenleg ismert látványterv nem tekinthető véglegesnek, annak átgondolása szükséges. Pap László szakmai zsűri felállítását is kezdeményezte a beérkező javaslatok értékelésére, számolt be róla a De Hír. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben egyébként 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából a felére számítanak, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
8: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezonú gyümölcsről van szó. Frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurencia a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a medgyet, de a medgyel fagyasztott megy vagy megybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága medgyárakhoz és megytermékárakhoz képest nem lesz.
7: Hazánkban mintegy 12.500 hektáron termesztenek medgyet, és a termőterület évről évre csökken. Hajdúbiharban tavaly 3000 tonna termést takarítottak be. Idén 35 éves a hajdúdorogi Nagyszent Bazil görögkatolikus általános iskola. Ebből az alkalomból időkapszulát helyeztek el az intézmény udvarán. Ebbe az intézmény történetét és jelenét bemutató dokumentumok, fényképek, személyes üzenetek, valamint a tanulók alkotásai kerültek. Az iskola a rendszerváltás után elsőként került vissza görögkatolikus egyházi fenntartásba Magyarországon, írja a görögkatolikus.hu oldala. Megkezdte felkészülését a magyar női junior kézlabda válogatott a nyári U20-as világbajnokságra, amelyet Kínában rendeznek meg. A keretben két debreceni játékos, a DVSC Kézilabda Akadémia kézilabdázói, Majoros Gréta és Varga Katalin is helyet kapott. Majoros Gréta számára különösen fontos időszak következik, hiszen a tehetséges kapus már a DVSC Skyline fejlődő csapatának 2026-27-es keretéhez is csatlakozik, miután profi szerződést kötött a klubbal. A debreceni fiatalok újabb nemzetközi sikerért dolgozhatnak a magyar válogatottban, számolt be róla a De Hír.
5: hogy otthon mindig jó legyen a klíma. Az időjárás jelentést a Kósa Profil, a minőségi ajtók, ablakok forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
7: Sok napsütéssel számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Legfeljebb ott alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakul szerdán. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk a következő napokban.
9: A Slágerek Rádiója,
6: a Best FM. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Óviba.
1: Sziasztok.
0: Suliba. Munkába menet.
2: A Best reggel ott van veled.
3: Ott bizony, és jó reggelt kíván neked. Hát a sulisok már az iskolapadban azzal a tudattal, hogy a hétvégén indul a nyári vakáció. Igen, az idei tanév, már mint a 2025-26-os tanév utolsó tanítási napja, az most pénteken, június 19-én. Ó, hát az már mindjárt itt van, úgyhogy remélem mindenki felpakolt a színes zsírkrétákból, és lehet akkor majd dekorálni a táblákat a vakáció felirattal. No, akkor a sulisok már a tanintézményekben, én mégis egy kis történelemmel készültem a Best FM-en. Június 16-án, a mai nap a Független Magyarország napja, a megbékélés napja, az 1956-os évi forradalom és szabadságharc vértanúinak az 1958. június 16-ai kivégzésére, valamint a szovjet csapatok 1991. júniusi kivonulásának az emlékére. 145 éve, hogy megjelent a Budapesti Hírlap című politikai napilap első száma. 141 éve Újpesten megalakul Magyarország legrégebbi sportegyesülete. Az Újpesti Torna Egyesület, vagyis Egylet, a színe lila-fehér, a jelszava pedig egység, épség, egyetértés. 1948-ban az országgyűlés elfogadta az egyházi iskolák államosításáról szóló törvényt. 63 éve annak, hogy 1963-ban földkörüli pályára indul a Vosztok 6 űrhajó. A fedélzetén Valentin Tereskovával, a világ első női űrhajósával, aki egyébként 3 napot töltött a földön kívül. És 49 éve annak, hogy 1977-ben Leonid Brezsnyevet választják a Szovjetunió új államfőjének. És akkor ehhez a témához kapcsolódóan, mivel hogy 1990 júniusában kivonultak a szovjet csapatok Magyarországról, és úgy néz ki, hogy vissza sem jönnek, érkezik a padödő, csak is önöknek. Ez a Bye Bye Sasha, 6 perccel fél 10 előtt.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
3: Halmazújváros feltörök. Június 19-én 20-án érkezik a 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egész napos gyermekprogramok. Két nap tele élménnyel, szabadsággal és benzinkőzzel. Találkozzunk a Kossuth téren és a Semsei kastélynál.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
8: Hey, this is Anastasia.
9: Hello, I'm Calvin Harris.
10: This is Carly Rae Jepsen.
11: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
12: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
13: Bárhol is vagy. Ott van veled.
14: A Best FM.
13: A Best

Ingrid, dala után két közlekedési információ, nem újdonság, már korábban is tudtuk, csak jött frissítés mind a két helyről. Az egyik a 35-ös számú főút. Pepe, köszönjük szépen a bejelentkezést. Azt mondja, hogy Józsa és Bodaszőlő között ott lesz még mindig a háromlábú, és folytatódik a Roadpol akciója. Marian jelezte, hogy a Vámospércsi úton is ott a sorfal. Köszi, köszi, köszi. 55 éves lenne ma Tupac Shakur. Ráemlékezünk a Szubjektív Top 3-mal. A harmadik helyen az Elton Johnnal közösen előadott Ghetto.

a második is egy feldolgozás. Changes. Bruce Hornsby együttesének a dalát dolgozta fel. Changes szívvel Tupac. Aki egyébként 25 éves volt, nagyon fiatal, amikor 1996-ban, szeptemberén 13-án elhunyt. Ma lenne 55, úgyhogy a szubjektív top 3. Number one-ja.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: Hello!
2: Szia, Laci, ismét Anna vagyok, és a Miketércsi útról, a homokerti felújáról lenne egy útinformam. A város felé befelé a belső sávot a hídról lefelé lezárták. Javítják a útnak ott a térelválasztóját.
1: Annácska, köszönjük szépen, küldhetek neked egy dalt speciálba, egy filmet. Minden idők egyik legjobb táncos, zenés, énekes filmjét. Bár olyan fiatal vagy a hangod alapján, hogy még meg sem születtél, mikor? 48 éve? Hát akkor tényleg nem. 48 évvel ezelőtt bemutatták a Grease-te.
3: Reli, meséld el, mit csináltál a tengerparton?
4: Tényleg?
3: Mesélj.
4: Semmi különöset.
5: Na persze, el is hiszem.
6: Mit csináltál a nyáron, Sandy?
7: A tengerparton voltam. Megismerkedtem egy fiúval.
8: Cukrosan andalogtál, hát ha rád ragad egy srác.
7: Ő más, mint a többi.
8: Na ne röhögtes, olyan nincs.
7: Olyan romantikus volt.
3: Megérezd magad, öreg.
4: Mi az? Minden részletet hallani akartok, ha?
3: Persze, igen.
4: Jóval elmondom.
0: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
9: Egy filmzene most.
0: Egy filmzene most.
9: A Best FM-en.

0: a srác lehetett.
1: Beléd volt esve és hozzád se nyúlt? Elég nagy pancser az ilyen.
2: Nem pancser, hanem úriember.
0: Tényleg, hogy hívják?
2: Dennynek. Denny Zuko.

0: A Well Hello halott pénzzel így a reggel vége felé közelítve, hát 6 perc múlva 10 óra, és bizony ez a hét, az a hét, amikor véget ér a tanítás, úgyhogy nem csak a reggel vége felé közelítünk, hanem a tanév vége felé is, úgyhogy lassan beizítjuk ezt a szignálunkat. Na, szevasz, Enikő!
1: Szia, Laci, és ezzel kapcsolatban képzeld el, nekem eszembe jutott, hogy amikor még én jártam suliba, akkor tudod, ilyen kinyithatós táblák voltak, aha, és mi elkezdtük belőre írni, aha, és azt hiszem, hogy akkor a mai napon, hogyha valakik még itt tartják, akkor az ációnál tartanak, hogy áció, káció, akáció, vakáció.
0: Igen, hát és reméljük, hogy vannak még ilyen szokások, igen, lehet, hogy nem is ilyen speciális kinyithatós táblák.
1: Biztos, hogy nem, de egyébként emlékszek, hogy nekünk volt olyan, hogy bezártuk, és mondtuk a tanároknak, hogy ne töröljék már le, kérlek szépen, mert hogy mi minden nap díszítgettük, és nagyon jó fejek voltak, mert nem törölték le, úgyhogy valószínűleg most az ációnál tartanak akkor és a gyerkőcök.
0: Figyú, Enikő, lőjük be a korodat, nem kell konkrétan mondanod, csak hogy neked még olyan volt, hogy amikor ráírtad az akációt a táblára, akkor a sötétkék nylon iskola köppenyed krétás lett?
1: Na, Laci, hát. Nem.
0: Nem?
1: Természetesen nem.
0: Hát mert nem volt már iskola köppenyed.
1: Igen.
0: Hát akkor te nem tudod, hogy milyen volt a nyár első napjaiban, a tanítás utolsó napjaiban dunsztos üvegbe ülni, nem, az iskola padba, amikor belerohadtál gyakorlatilag
1: biztos,
0: a 100% poliészter, isteni szexi. Hú, de jó volt.
1: Neked vannak ilyen szép emlékeid, igazlati?
0: Szerintem még az osztálytársaimnak is velem kapcsolatban. Biztos. Na, legyen szép emlék azoknak, akik ma születésnapokat ünnepelnek, és hát valaki közülük nyerjünk egy tortát.
1: Így van, Biri Szilviát köszönti a vendége Böbe, ő írta nekünk, hogy Debrecen legjobb fodrászának szeretne nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánni. Isten éltese sokáig. Kovács Lászlót is köszöntjük, Ferrari a beceneve. Egyébként a régi kosárás sajtoló ünnepli. Schumacher a példaképe, csodás versenyautó kiállítást rendezett be otthon a garázsban. Ennek a család biztos nagyon-nagyon örül. A gyűjtésnek általában szoktak örülni a családtagok. Aztán Isten éltessen akkor sokáig, Laci. Soltész Dórát is köszöntjük, a nővére Niki nevezte a mai napon. Végre túl van az egyetemi vizsgákon, nagyon megérdemelne egy finom tortát, meg szerintem akkor most már a pihenést is. Stancs László is ünnepel, a BME hallgatói közül a legjobb népzenész, Isten éltessen. Kosztin Zsuzsa is ünnepel. Aztán Tóth Jánosné a 70. születésnapján köszöntjük. Kex Kálmánét pedig a kolléganői Anita és Tündi szeretnék meglepni. Ő az egészséges étkezés követője, kerüli a cukros dolgokat, viszont ha megnyerni a tortát, biztos, hogy enne belőle, ezt írták a kolléganők. Nem osztogatna teljes mértékben szét, nyugi, Laci, úgyhogy biztos megkóstolja, ha esetleg őt hívjuk fel. Lukács Péter is ünnepel, a testvére, Orsi köszönti, Leskó Laurát pedig nagymama és nagypapa, 10 éves lett a mai napon. Kis Sándort is ünnepeljük, Torda Porcelán Evelint, Gál Balást és Benke Sándort is köszöntjük, aztán Ivánka Letti Anita is ünnepel, és Hermeci Károlyné Erika, 47 év tapasztalat, 4 gyermeknyi rutin, és egy hatalmas mosoly, egy fantasztikus kolléganő, akkor lehet, hogy óvónő, nem tudom, mert ezt nem írták le konkrétan, de a lényeg az, hogy ő is ünnepli a mai napon a születésnapját, de hogy ki viszi el a tortát, az mindjárt kiderül.
0: És hogy mikor érjük el az illető hölgyet, fog-e mosolyogni, vagy még feszült lesz az élete egyik legnagyobb eseménye miatt? Hát reméljük, hogy már túl van rajta. Na vajon ki lesz ő?
2: Halló?
0: Halló? Balogh Adrien Eszter?
2: Igen.
0: Túl vagyunk már rajta?
2: Igen.
0: Hát hallom a kacajodból, hogy igencsak túl vagy rajta, és nem közben hívlak, vagy még nem előtte, bár hogyha előtte hívtalak volna, akkor is ilyen kis önfelett, vidám hangulatban kaptalak volna el?
2: Szerintem igen.
0: Ó, kis magabiztos. És mire ittál előre? A medve bőrére?
2: Igen.
0: De hogy sikerült? Áruld már el, Adrien, ne csigázz bennünket. Mondd még egyszer.
2: Ötös lett.
0: Csillagos hatos? Tökéletes. Hát ennél jobbat nem is gondoltunk volna rólad. És azt elárulod nekünk, hogy miből?
2: Földrajz magyar szakos középiskolai tanár lettem.
0: Gratulálunk, tanárnéni. Akkor most már jöhet a rigmus, bár szerintem középiskolában annyira ez nem divat, hogy tanárnéni csinos, feleltetni tilos, de születésnapot kívánni azt lehet, ugye?
2: Igen.
0: Mármint, hogy boldog születésnapot neked.
2: Köszönöm szépen.
0: És hát óriási gratula a sikeres államvizsgáthoz, Adrien. Anya, köszönöm, apa szépen, és masni büszkesége.
2: De jó.
0: Debrecen kedvenc rádiójának az egyik lelkes hallgatója.
2: Így van. Vesztettem.
0: És ráadásul a legszerencsésebb. Szervusz, Fazekas Laci vagyok. Tiéd lett a mai torta, a Monami kávézó és cukrászda málnás brownie tortája.
2: Jaj, de jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Látom, vannak itt tervek. Akarsz róla mesélni?
2: Nem.
0: Kis babonás.
2: Nem szeretnék róla mesélni.
0: Megértettük, és tiszteletbe tartjuk, és örülünk, hogy te nyerted a tortát. Nagyon boldog ünneplést, és hát sikeres éveket az oktatásban.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Az ifjú tanerő. Tényleg azt kívánjuk, hogy találja meg a számítását a pályán. Nagyon nehéz, de nagyon szép pályát választott. Amúgy meg jó vakációt a tanároknak is. A hétvégén ez indul, és indul mindjárt a délelőtt is. Csak előtte még...
3: A mai reggel informátora.
0: Évinek, kis Évinek van egy remek hírünk, mégpedig...
3: Nyereménye! Egy melancs pizza.
0: Az, hogy ő lett a reggeli informátora.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Jó, és igen, tudom természetesen, hogy pénteken csak a diákoknak indul el a nyári vakáció, a tanárok még jó sokáig bejárnak majd a tanintézményekben. Ez így van általában mindig, most sem lesz másképpen, és 10 óra van, úgyhogy most sem lesz másképpen, indul a délelőtt Ricky Martinnál. Trixal. És a Balkán fanatikkel. Fanatikkal, fanatikkel, fanatikkal és Geszti Péterrel.

0: nem tikkel itt senki. Szép napot kívánunk a Best FM-en. Ez a 104,6 MHz-en Debrecen kedvenc rádiója.
1: Áramszünetre kell számítani szerdán. A mezőgazdasági generációváltás segíti egy új pályázat, és határozatlan időre bezárt a püspökladányi zöld hulladék lerakó. Szilágy Jézus vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Karbantartási munkálatok miatt áramszünet lesz Debrecenben szerdán 8 és 16 óra között. A munkavégzés idején több utcában és külterületi ingatlannál szünetel majd az áramszolgáltatás. Az érintett helyszínek között szerepel a Bicó István kert, a Gugyori tanya, a Mészáros Gergely kert és a Mészáros Gergely utca több ingatlana, valamint a PAC egyes részei. A szolgáltató arra kéri a lakosokat, hogy készüljenek fel az átmeneti áramkimaradásra szerdán, és lehetőség szerint időben gondoskodjanak elektromos berendezéseik biztonságos használatáról, írja a HAON. A mezőgazdasági generációváltás segíti a gazdaság átadási pályázat újabb szakasza, amely június 18-tól nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés. Tudtuk meg Pesti Csabától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
3: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad. Ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint. Az eddigi három benyújtási időszakban 2100 pályázat érkezett be, ezeknek a nagyobb része már támogatói okiratot is kapott, vagyis nyertek.
1: Határozatlan ideig nem fogad zöld hulladékot a püspökladányi lerakó, miután május végén két alkalommal is tűz ütött ki a telepen, írja a HAON. A lángok megfékezésén a tűzoltók és a katasztrófa védelem napokon át dolgoztak, az utómunkálatok pedig még jelenleg is tartanak. Györfi Lajos alpolgármester közölte, hogy a lerakó a helyreállítási munkák befejezéséig zárva marad. A lakosságot ugyanakkor nem érinti hátrányosan az intézkedés, mivel a MOHU a keletkező zöld hulladékot a megszokott rendszerint elszállítja. A nyitás időpontjáról később adnak tájékoztatást. Június 17-én szerdán délelőtt 10 órától meleg ebédosztást szerveznek a görög katolikusok a rászorulók számára az Attila téri szolgáltatóponton. Az eseményen egy jó lelkű adományozó felajánlásának köszönhetően biztosítanak meleg ételt az érkezőknek, akiket egy tál frissen készült ebéddel várnak. A szervezők tájékoztatása szerint az ételosztás a rendelkezésre álló készlet erejéig tart, ezért érdemes időben érkezni. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson a nehéz helyzetben élőknek, és meleg ételt biztosítson számukra a hét közepén. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A nyugati szél nagy területen megélénkül, az észak-keleti megyékben helyenként megerősödhet. A csúcsérték általában 24 és 28 fok között alakul. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Ennek ellenére holnap már 32 fokot is mérhetünk.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mixát Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu. Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemezbezárt érték.
1: Kertet szépítenél? Most hatalmas akciók várnak a Veki Garden Fa iskolában, Debrecen és Józsa között. Veki Garden Fa iskola. Nézd be, megéri!
3: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
4: civisbeton.hu.
3: A megbízható alap.
5: A reklám után újra.
1: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
6: Hi, this is Craig David.
7: Hey, this is Kylie.
8: Király Viktor vagyok.
9: Hi, this is Madonna.
10: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
5: Ez a Best FM.

0: hati dala után itt vagyunk már is a kedd délelőttben a 104.6-on, és van két útinformációm is. Józsa után a Mélyvölgynél dolgoznak a rendőrök, ott trafira lehet számítani, és Zoli is hívott minket, ő is szeretne beszámolni egy útinfóról, ugye? Szia!
1: Szia, Zoli vagyok. Nem tudjátok véletlen, hogy a Rakovszki miért van beállva, mint a gerek. Délelőtt 10 óra van, hétköznap, nem indokolt. Be van dugulva a Benedek téren túl, majdnem a Paraszár utcáig az egész.
0: Egyelőre semmi rendkívüli helyzetről nem tudunk, de hogyha valaki egy picit előrébb jár, mondjuk, mint Zoli, vagy tud valamilyen információt ezzel az útszakasszal kapcsolatban, akkor csörögjön nekünk 500-540, vagy meg is írhatja az SMS és Viber számunkra 3933-1046. Töltsük együtt a délelőttet a mikrofonnál Morvai Szűcsenikő.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kós, tervezze meg a céljait, tárgyaljon befolyásos emberekkel, de legyen óvatos az elkötelezettségeket illetően, valaki veszélyesen felkavarja az érzelmeit. Bika, ha valami hibát vét, ismerje el, és sürgősen javítsa ki. Kerülje a túlérzékeny reagálást, mutassa ki, hogy szereti azokat, akik önhöz tartoznak, és törődik velük. Ikrek, haladjon a kor változásaival, ha kell, tanuljon új technológiát vagy idegen nyelvet, olvasson könyveket, mélyítse ismereteit, és garantált a siker. Rák, mostantól derűs napok jönnek, ha azt akarja, hogy legfontosabb kapcsolata sikeres legyen, viselkedjen hűségesen és őszintén. Oroszlán, ha nem csak dolgozik, de mellette tanul is, nagyon mozgalmas időszakot tudhat maga mögött, nyugodt, pihentető nyári programot szervezzen. Szűz, figyelmének középpontjában saját költségvetése, értékrendje és anyagi érdekeltsége áll, egy nehéz helyzet annyira azért nem reménytelen, mint gondolja. Mérleg, szerelme arra vágyik, hogy a mai estét csak is neki szentelje, ha ez önnek nem esik a nehezére, tegye emlékezetessé. Skorpió, ma a szerelemről ábrándozik, és ha nincs senki, akkor hamarosan felkeres egy társkereső rendezvényt, ha foglalt, akkor megpróbálja szenvedélyessé tenni kapcsolatát. Nyilas, ne rágódjon még mindig régi szerelmese elvesztésén, mindenkivel előfordul, hogy ott hagyják, de ezen túl kell tenni magunkat, és tovább kell lépni. Bak, minden, amit eddig elért a saját munkájának eredménye, tudja azt, hogy meddig mehet el költekezés terén, persze vannak irigyei, de ne törődjön velük. Vízöntő, igyekezzen objektív maradni egy kényes helyzetben, másokkal ne legyen túl kritikus, támogassa a közös terveket. Balak, merész elképzelései vannak pénzügyek, befektetések terén, elgondolásai jók, csillaga védelme alatt van, ezért ne habozzon belevágni egy ötlet megvalósításába.
0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled
0: a Best FM.
1: A Best FM.

0: első kézből az utakról.
1: Józsi vagyok. Az előbbi rakoszira szeretnék reagálni. Útjavítás van az Árpád tér meg a Kassai út elején.
2: Köszönjük
1: azért
2: szépen.
1: Azért van a torlódás.
2: Köszönjük szépen, kitartást, jó utat.
0: Köszönjük Debrecen. Jó utat kíván.

A Gorillaz dala után is itt vagyunk a Best FM-en a 104.6-on, és ugye korábban egy hallgatónk jelezte, hogy a Rakovszkin nagy a torlódás, és nem tudjuk pontosan, hogy miért. Aztán pedig több hallgatónk is jelentkezett azzal kapcsolatban, hogy az Árpád téren útjavítása zajlik, emiatt halad lépésben lényegében a forgalom. Igazából csak ennyi, de szerencsére nem balesetről van szó. Viszont a DKV is kiadott egy közleményt pár perccel ezelőtt, hogy műszaki okok miatt a Ziegner tér irányába közlekedő 35 álljelzésű autóbusz a Harmat utca érintése nélkül a Szentgyörgyfalvi úton közlekedik. A műszaki ok megszűnéséig tehát a járat nem érinti a Szirom utca megálló helyet. Erre figyeljenek majd az utazók.

Georges Adoláról nekem egyébként mindig a Bujék című film jut eszembe, hiszen ott sokszor felcsendült a Betét dala. Lényegében a Budapest szólt zárásként itt a Best FM-en, és mutatom, hogy mivel indítunk a következő órában, hiszen mindjárt 11 óra érkeznek a hírek, információk, aktualitások, aztán pedig a következő óra nyitányaként egy aktuális kedvencünk, Nagy Bogi és Des közöse.

0: Drog és alkohol razziát tart a rendőrség Magyarországon, airfryer készülékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem, és ismét megrendezik a Balmazújvárosi Motoros Fesztivált. Szilárd Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Országos közúti ellenőrzést indított a rendőrség június 21-ig a Roadpol alkohol és drog akció keretében. Az egyhetes ellenőrzés sorozat részeként pénteken 24 órás alkohol és drog maratont is tartanak az ország teljes területén. A rendőrök kiemelten az ittas vagy bódult állapotban vezető járművezetők kiszűrésére koncentrálnak. A hatóság célja a vármegyében is a közlekedés biztonság javítása és a balesetek megelőzése. A rendőrség hangsúlyozza, már kis mennyiségű alkohol is ronthatja a reakcióidőt, a koncentrációt és a jármű feletti kontrollt, jelentősen növelve a balesetek kockázatát. A Dehír szerint a szabályszegők pénzbírságra, vezetői engedélyük elvesztésére, súlyosabb esetben pedig büntető eljárásra is számíthatnak. Újabb akciójában airfryer készülékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegő sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Szigorú Európai Uniós jogszabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése, hiszen ez rendkívül fontos a háztartások terheinek csökkentése érdekében. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen. Hontagért próbáljuk nagyon széles körülön a mintavételeket elvégezni, hogy teljes körülön lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
0: Ismét megrendezik a Balmazújvárosi Motoros Fesztivált. A hétvégi kétnapos esemény a motorozás népszerűsítését és a közlekedés biztonság erősítését szolgálja. A nap folyamán látványos bemutatók, szakértői előadások és közlekedésbiztonsági programok is lesznek. A látogatók a balesetek megelőzéséről is hasznos ismereteket szerezhetnek. A fesztivál egyik fénypontja idén is a motoros felvonulás lesz, emellett különleges járműveket is megcsodálhat a közönség, olvasható a Haonon. Családi nappal indítja a nyári szünetet a Zsuzsi erdei vasút. A Kia tanteremből nyári kaland a Zsuzsival program június 20-án várja a természet és a kikapcsolódás kedvelőit. A résztvevők erdei túrán fedezhetik fel a környék természeti értékeit. A gyerekeket pedig pónilovaglás és számos szabadtéri élmény várja. A rendezvényen kézműves vásár is lesz, ahol helyi alkotók mutatják be a portékáikat, olvasható közösségi oldalukon. Térségünkben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg ezt a szép napos időt, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet majd a gomoly felhő képződés, és leginkább ott alakulhat ki majd egy kis futózápor vagy gyenge zivatar. Napközben 24-29 fokot ígérnek az időjósok. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban megzavarják majd a felhők. Zápor, zivatar itt is előfordulhat a keleti ország részben. Csütörtökön is sok lesz a napsütés, csak néhol lehet egy kis eső. Fokozatosan melegszik a levegő, 28-33 fokos csúcs is lehet már a hét közepén.
1: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Stefan dalaival nap mint nap átélheti legszebb emlékeit.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

Ajko Ajko egy tipikus nyári dallam volt itt a Böszte Femen, és hogyha már Lacivel ugye arról beszéltünk, hogy a héten a diákoknak is, vagyis a hét végén egészen pontosan a diákoknak is elkezdődik az igazi nyári szünet, hiszen pénteken van az utolsó tanítási nap, aztán kezdetét veszi majd a vakáció, és tökéletes, hogy erre a hétvégére időzítették, még a csillagok is így állnak össze, mert hogy igazi kánikulában lehet részünk, lehet majd elmenni strandolni, leginkább szerintem a strandolási lesz majd a főszerep, mert akár 35-36 fokot is mutathat majd a hőmérő, úgyhogy tökéletes választás lehet erre a hétvégére. De hát persze a diákok már gondolkodhatnak majd azon is, hogy milyen nyári munkára szeretnének menni, milyen táborokba szeretnének menni, és hogy mit fognak csinálni. Egyébként én emlékszem arra, amikor még gyerek voltam is, a nyári szünet annyira, de annyira hosszúnak tűnt, és egyébként így belegondolva egyáltalán nem hosszú szerintem. Sőt, már akkor, amikor felnőttként dolgozunk minden egyes nap, a nyár minden egyes napján majdnem, akkor tényleg azt érezzük, hogy nagyon-nagyon gyorsan eltelik. Úgyhogy így fogjuk majd elindítani a nyár első hétvégét, ahogy említettem, 34-35 fokos maximummal. Több dologra is figyelni kell, amire nem sokára felhívom a figyelmet, nem lehet ezeket a dolgokat szerintem elégszer

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Szia, Móni vagyok, nem tudom, mondták-e, hogy a Faraktár híd előtt és után is kék-fehérbe utaznak.
0: Te is lehetsz a Best FM trafivadásza. A forró drót 500-540.
2: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
3: Ugye tudod, hogy az emberek mind ugyanazt a befejezést kapják? Csak az ideák élnek örökké. Egy húsvér ember korántsem.
4: Tudom, de én olyan akarok lenni, aki csinál valamit. Nem valami, amit csináltak. Engedélyt adsz rá, hogy ember legyek?
3: Nincs szükséged az engedélyemre.
4: De hát te alkottál, nincs hatalmad fölöttem.
3: Ugyanannyi hatalmam van csak fölötted, mint a saját lányom fölött. Róla kaptad a nevedet, Barbara. És neked ugyanúgy a legjobbakat kívántam, ahogy neki is. Mi anyák a lányaink háta mögött állunk, hogy visszanézve lássák, milyen messzire jutottak. Fogd meg a kezem. És most hunyd be a szemed.
2: Egy filmzene most, egy filmzene most.
0: A Best FM-en.
3: Most érez.
0: A Best FM-en. I used to float.

Szefem Debrecen itt a 104.6-on, és ugye a fokozott kánikuláról beszéltünk, ami a hét második felében fog minket elérni. Komoly hőséget jósolnak Magyarországon, és ezért sokan majd a légkondicionálóhoz nyúlnak lenyűlésért. És hát ilyenkor szerintem tényleg érdemes felhívni nyilván a legalapabb dolgokra a figyelmet, amit mindig el szoktunk mondani mi is, és már szerintem mindenkinek a könyökén jön ki. De higgyék el, hogy fontos mindig ezt ismételgetni, hogy megfelelő mennyiségű folyadék és a fényvédelem nagyon-nagyon fontos, meg a szemünk védelme, hiszen az sem mindegy, hogy milyen napszemüveget viselünk. A klíma viszont egy teljesen másik kérdés, mert a legtöbb ember a klímát rosszul használja, akár az irodájában, akár az otthonában és akár az autójában. Mert a klíma egyébként csak akkor tud igazán segíteni nekünk, hogyha megfelelően használjuk. A túlzott hűtés nem csak az energiaszámlát fogja megnövelni, hanem kellemetlen egészségügyi panaszokat is okozhat. Nyilván a nulladik lépés a klímánál, hogy tisztítást végezzünk el, megfelelő tisztítása, hiszen ha nincs karbantartva, akkor a klíma baktériumokat, gombákat és allergéneket is keringethet a levegőben, ezért évente tényleg legalább egyszer ajánlott szakemberrel kitisztítatni, főleg, hogyha mondjuk nem egy ilyen hűtő-fűtő klímáról van szó, hanem csak nyáron kapcsoljuk be. Nos, és hogy mi a tanács, mi az ajánlat? A szakemberek szerint a kint és a benti hőmérséklet között ideális esetben legfeljebb 6-8 Celsius fok különbség kell, hogy legyen. Tehát ha odakint 35 fok van, akkor nem érdemes 20 fokra állítani a klímát, hiszen csak jéghideg lesz bent, a szervezetünk ezt hirtelen nagy soknak fogja érezni, aztán amikor kimegyünk majd a 35 fokba, akkor fogjuk csak igazán megérezni, hogy mennyire nem tett jót ez a szervezetünknek. És hát igen, az autóban kifejezetten fontos, hogy ne kapcsoljuk azonnal a maximumra, amikor beülünk, hanem fokozatosan hűtsük le az autót. A klíma nagyon jó, nagyon-nagyon szuper találmány, imádjuk, megfelelő hőérzetet biztosít, de okosan és tudatosan használjuk, hiszen nem semmiért van az egyébként, hogy nyáron nagyon-nagyon sok mindenki beteg, hiszen ugyanúgy meg lehet fázni, hogyha mondjuk kint a 35 fokból bemegyünk egy nagyon-nagyon durván lehűtött házba, vagy beülünk az autóba, előtte le vagyunk izzadva, és azonnal meg is van a meleg ágya a betegségnek. Úgyhogy figyeljünk oda magunkra, és figyeljünk oda egymásra is.

pár perc és tartol a déli kívánság műsor itt a Best FM-en. Már megírta nekem például Tami, hogy ő a kolléganőinek milyen dalt szeretne, úgyhogy nem sokára majd ezzel is érkezem, persze csak a déli kívánság műsorban. Aztán jöhetnek a további kérések is, söröketnek is 500-540, vagy az SMS és Viber számunkra is megírhatják nekem 39-33-104-6, akár még most is, mert éppen szabad a vonal.

0: hívhat már?
1: Iste, üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Városi konzultációt nyitnak az egyetemtér átalakításáról. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. És két debreceni játékos készülhet a junior kézilabda világbajnokságra. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Városi konzultáció indul a Debreceni Egyetem főépülete előtti tér jövőjéről. Pap László polgármester közölte, az egyetemmel egyeztetve olyan online platformot hoznak létre, ahol a város és az egyetem polgárai megoszthatják javaslataikat a tervezett fejlesztéssel kapcsolatban. A városvezető hangsúlyozta, hogy a tér Debrecen egyik legismertebb köztere, ezért az átalakítás során egyszerre kell figyelembe venni az épített és természeti értékek védelmét, a használhatóságot és a főépület látványának érvényesülését. A jelenleg ismert látványterv nem tekinthető véglegesnek, annak átgondolása szükséges. Pap László szakmai zsűri felállítását is kezdeményezte a beérkező javaslatok értékelésére, számolt be róla a De Hír. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben egyébként 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából a felére számítanak, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és terméktanács elnöke.
3: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó. Frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurencia a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a meggyet, de a meggyel fagyasztott megy vagy megybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága meggyárakhoz és megytermékárakhoz képest nem lesz.
2: Hazánkban mintegy 12.500 hektáron termesztenek meggyet, és a termőterület évről évre csökken. Hajdúbiharban tavaly 3000 tonna termést takarítottak be. Idén 35 éves a hajdúdorogi Nagyszent Bazil görögkatolikus általános iskola. Ebből az alkalomból időkapszulát helyeztek el az intézmény udvarán. Ebbe az intézmény történetét és jelenét bemutató dokumentumok, fényképek, személyes üzenetek, valamint a tanulók alkotásai kerültek. Az iskola a rendszerváltás után elsőként került vissza görögkatolikus egyházi fenntartásba Magyarországon, írja a görögkatolikus.hu oldala. Megkezdte felkészülését a magyar női junior kézlabda válogatott a nyári U20-as világbajnokságra, amelyet Kínában rendeznek meg. A keretben két debreceni játékos, a DVSC Kézlabda Akadémia kézlabdázói, Majoros Gréta és Varga Katalin is helyet kapott. Majoros Gréta számára különösen fontos időszak következik, hiszen a tehetséges kapus már a DVSC Skyline fejlődő csapatának 2026-27-es keretéhez is csatlakozik, miután profi szerződést kötött a klubbal. A debreceni fiatalok újabb nemzetközi sikerért dolgozhatnak a magyar válogatottban, számolt be róla a De Hír. Sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Legfeljebb ott alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakul szerdán. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk a következő napokban.
1: Célállomás
0: Debrecen.
1: Pozíció
0: 104,6 MHz.

0: első kézből az utakról.
1: Szépséges napot, Zsiga vagyok. Egy jutékóval szeretnék segíteni. Józsa és Boda között az ajba kamerával mérik az arra hallódókat.
0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
2: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szurkolj! Vásárolj! Nyerj a Fórum Debrecenben a foci VB ideje alatt!
3: Szurkolói sziget, óriás ledfal, kanapé és foci, mi kell még? Ha szerencséd van, megnyerheted a Xiaomi 164 cm átmérőjű prémium TV készülékét is.
2: Részletek a Fórum Debrecen weboldalán.
1: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum Fan utazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
0: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
4: Ajtó, ablak, árnyékolás. kószaprofil.hu. Ha kint tartaná a hőséget, a hideget, az esőt, a szúnyogokat, a gyanús alakokat, vagy ha éppen nyitna a világra. Kószaprofil. Ajtó, ablak, árnyékolás. kószaprofil.hu.
5: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hey, this is Justin Timberlake.
8: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
9: Hello, I'm Phil Collins.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
5: A Best FM.

0: kívánság, műsor Best FM.
1: Szép jó napot kívánok, Lázár György vagyok. Én egy zenét szeretnék kérni Hollandiába. Igazából szeretném tankcsapdától a Mennyország turist. És szeretném küldeni Korós Zsoltnak Hollandiába.
0: Jó, és üzenz Zsoltnak valamit?
1: Üzenem, hogy szép napot neki, nagyon jó időnk van, és jó munkát kívánok.
0: Mi is ezt kívánjuk akkor nektek. Köszi, hogy minket hallgattok.
1: Szép napot nektek is.
0: Köszi, szia.
1: Szia, szia.
2: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: Déli kívánság műsor itt a Best FM rádióban, ahol egymás után a zenei kedvencek szólnak, meg persze a segítségek is jól jönnek nagyon sokszor. Sanyi itt van a vonalban, aki szeretne valamit valakinek visszaadni, ugye? Hello, hello!
1: Na, miket értsünk, kifele délben egy motoros elhagyta a hátsó boxát, adnék egy telefonszámot, amit fel tud hívni, ha hallja, hogy hol tudja átvenni. Felőzött meg és leesett a hátsó boxa, hiába dudáltam, neki nem jött vissza.
0: Tehát a Mikepércsi úton, ahogy kifelé haladunk, Sanyit megelőzte egy motoros, és elhagyta a hátsó boxát, viszont ő megállt, felvette, jelenleg nála van, és szeretné visszaadni a jogos tulajdonosának, szóval, hogyha a motoros magára ismer, reméljük, hogy így lesz, akkor csörögjön nekünk, és kiadjuk Sanyi elérhetőségét. 500-504.

Fél egy után járunk 5 perccel itt a KEDD déli kívánság műsorban, és még mindig nagyon-nagyon sok kiadó helyen van, úgyhogy 39-33-104-6 itt lehet nekem az SMS és Viber számunkra írni, de csöröghetnek is, gyorsabban elérnek talán, és egy kicsit többet is tudunk beszélgetni, 500-540. Tami írt nekem, hogy sziasztok, a munkatársaimnak szeretném kérni a könyvelő irodába, hogy jobban menjen a munka, így áfa bevallás előtt Krisz Rudi homokba rajzolt című dalát. Küldöm szeretettel Izának, Enikőnek, Szilvinek, Évikének és Ferinek. Na hát akkor szóljon nektek ez a dal, és kitartást, a könyvelőknek nem egyszerű az élet ilyenkor.

0: Szóval Anulu a te fiad.
1: Sok-sok évvel ezelőtt máma gyönyörűséges hercegnő volt, nem volt olyan kövérke, mint ma. Minden este találkoztunk mi ketten, máma és én, a nagy pálmafa alatt is.
2: És Anulu a nagy pálmafa fia.
3: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: kívánság, műsor Best FM.
1: Jó napot kívánok, én Tünde vagyok, Nagykerekiből. Üdvözlöm Önt.
0: Üdvözlöm.
1: Szeretnék én egy dolgot kérni a páromnak, Pabézának mondom. Nem tudom, ezt küldeni neki majd, nem tudom mikor. Hát, hogy nagyon szeretem, és kitartok mellette a jóba, rosszba. Mindvégig, úgyhogy ja, fel a fejjel. Most ő dolgozik jelen pillanatban, úgyhogy jó. Nagyon szépen köszönöm.
0: Szívesen, viszont hallásra Önnek is.
2: A te zenét szólt már?
3: És te? Üzennél valakinek?
2: Most hívd az 500-540-et.
3: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megnyitott a környék legújabb McDonald's étterme. A hamisítatlan megkísélmény most már hajdúböszörményben is elérhető. Látogass el a böszörményi McDonald'sba, és legyen részese egy újabb incsiklandó megkísélménynek.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
1: Ez reklám volt.
5: A Best FM-en.

0: Zenék változatosan. Best FM.
1: Áramszünetre kell számítani szerdán. A mezőgazdasági generációváltás segíti egy új pályázat, és határozatlan időre bezárt a püspökladányi zöld hulladék lerakó. Szilágyi Ácsos vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Karbantartási munkálatok miatt áramszünet.

0: lesz Debrecenben szerdán 8 és 16 óra között. A munkavégzés idején több utcában és külterületi ingatlannál szünettel majd az áramszolgáltatás. Az érintett helyszínek között szerepel a Bicó István kert, a Gugyori tanya, a Mészáros Gergely kert és a Mészáros Gergely utca több ingatlana, valamint a PAC egyes részei. A szolgáltató arra kéri a lakosokat, hogy készüljenek fel az átmeneti áramkimaradásra szerdán, és lehetőség szerint időben gondoskodjanak elektromos berendezéseik biztonságos használatáról, írja a HAON. A mezőgazdasági generációváltás segíti a gazdaság átadási pályázat újabb szakasza, amely június 18-tól nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés. Tudtuk meg Pesti Csabától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
1: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint. A támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad. Ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint. Az eddigi három benyújtási időszakban 2100 pályázat érkezett be, ezeknek a nagyobb része már támogatói okiratot is kapott, vagyis nyertek.
0: Határozatlan ideig nem fogad zöld hulladékot a püspökladányi lerakó, miután május végén két alkalommal is tűzütött ki a telepen, írja a HAON. A lángok megfékezésén a tűzoltók és a katasztrófa védelem napokon át dolgoztak, az utómunkálatok pedig még jelenleg is tartanak. Györfi Lajos alpolgármester közölte, hogy a lerakó a helyreállítási munkák befejezéséig zárva marad. A lakosságot ugyanakkor nem érinti hátrányosan az intézkedés, mivel a MOHU a keletkező zöld hulladékot a megszokott rend szerint elszállítja. A nyitás időpontjáról később adnak tájékoztatást. Június 17-én szerdán délelőtt 10 órától meleg ebédosztást szerveznek a görög katolikusok a rászorulók számára az Attila téri szolgáltatóponton. Az eseményen egy jó lelkű adományozó felajánlásának köszönhetően biztosítanak meleg ételt az érkezőknek, akiket egy tál frissen készült ebéddel várnak. A szervezők tájékoztatása szerint az ételosztás a rendelkezésre álló készlet erejéig tart, ezért érdemes időben érkezni. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson a nehéz helyzetben élőknek, és meleg ételt biztosítson számukra a hét közepén. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A nyugati szél nagy területen megélénkül, az észak-keleti megyékben helyenként megerősödhet. A csúcsérték általában 24 és 28 fok között alakul. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Ennek ellenére holnap már 32 fokot is mérhetünk.
2: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
2: Hívja az 505.

0: Kívánság műsor, Best FM.
1: Hello, szia, Budai Pisti vagyok. Szeretnék kérni egy számot saját magamnak, gyógyulásom céljára. Az apám kitől huligánztől. Szép napot.
0: Épülj fel gyorsan, szia.
1: Köszi, hello.

0: a hívható telefonszám 500-540.
1: Haló, Márk vagyok. Fiúknak itt épp még dolgozunk, térkövezünk. Bralinak, Picskónak és jó magamnak.

0: XFM déli kívánság műsor, halló, halló!
1: Halló, János vagyok, tennék én egy számot. Oda bízom, küldem Nagy Ádámnak, és üzenni szeretném, hogy egy kicsit jobban kéne koncentrálni a munkájára. Mert nagyon be van már a hétvégérzet.
0: Na hát Ádám, már kedden a hétvégére gondolunk? Hát végül is, hogyha visítva azt nézzük, akkor holnap már fordul a hét, és pont annyival előre, mint hátra. Kitartás nektek, jó munkát!

A szellemírtók Betét Dalasanyi választása volt itt a Déli Kívánság műsorban, munka mellé szerette volna meghallgatni, mint egyébként, ahogy nagyon-nagyon sokan, mert például Gyuri is írt nekem, hogy szia Enikő, ha Filótól le tudnál játszani a Hajnalok a Gangon című dalt, akkor nagyon-nagyon örülnék neki, egyébként úton útfélen csak a Best FM. Köszi szépen Gyuri a figyelmet, és hát akkor a Kívánság műsor zárásaként fogom játszani mindjárt ezt a dalt. Előtte viszont Cascada, mert hogy Zsófi kérése pedig ez volt. Én pedig ezzel a dallal akkor búcsúzom is, de csak holnap délelőttig, mert hogy holnap 10 óra után is itt leszek, és együtt rádiózunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és persze vezessenek óvatosan, közlekedjenek majd óvatosan. Morvai Szűcs Enikő vagyok.

0: fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.
2: Drog- és alkoholrazziát tart a rendőrség Magyarországon, airfryer készülékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem, és ismét megrendezik a Balmazújvárosi Motoros Fesztivált. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Országos közúti ellenőrzést indított a rendőrség június 21-ig a Rotpol alkohol és drog akció keretében. Az egyhetes ellenőrzés sorozat részeként pénteken 24 órás alkohol és drog maratont is tartanak az ország teljes területén. A rendőrök kiemelten az ittas vagy bódult állapotban vezető járművezetők kiszűrésére koncentrálnak. A hatóság célja a vármegyében is a közlekedés biztonság javítása és a balesetek megelőzése. A rendőrség hangsúlyozza, már kis mennyiségű alkohol is ronthatja a reakcióidőt, a koncentrációt és a jármű feletti kontrollt, jelentősen növelve a balesetek kockázatát. A Dehír szerint a szabályszegők pénzbírságra, vezetői engedélyük elvesztésére, súlyosabb esetben pedig büntető eljárásra is számíthatnak. Újabb akciójában airfryer készülékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegő sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Szigorú Európai Uniós jogszabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése, hiszen ez rendkívül fontos a háztartások terheinek csökkentése érdekében. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen. Hontagért próbáljuk nagyon széles körülön a mintavételeket elvégezni, hogy teljes körülön lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
2: Ismét megrendezik a Balmazújvárosi Motoros Fesztivált. A hétvégi kétnapos esemény a motorozás népszerűsítését és a közlekedés biztonság erősítését szolgálja. A nap folyamán látványos bemutatók, szakértői előadások és közlekedésbiztonsági programok is lesznek. A látogatók a balesetek megelőzéséről is hasznos ismereteket szerezhetnek. A fesztivál egyik fénypontja idén is a motoros felvonulás lesz, emellett különleges járműveket is megcsodálhat a közönség, olvasható a Haonon. Családi nappal indítja a nyári szünetet a Zsuzsi erdei vasút. A Kia tanteremből nyári kaland a Zsuzsival program június 20-án várja a természet és a kikapcsolódás kedvelőit. A résztvevők erdei túrán fedezhetik fel a környék természeti értékeit. A gyerekeket pedig pónilovaglás és számos szabadtéri élmény várja. A rendezvényen kézműves vásár is lesz, ahol helyi alkotók mutatják be a portékáikat, olvasható közösségi oldalukon. Térségünkben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg ezt a szép napos időt, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet majd a gomoly felhő képződés, és leginkább ott alakulhat ki majd egy kis futó zápor vagy gyenge zivatar. Napközben 24-29 fokot ígérnek az időjósok. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban megzavarják majd a felhők. Zápor, zivatar itt is előfordulhat a keleti ország részben. Csütörtökön is sok lesz a napsütés, csak néhol lehet egy kis eső. Fokozatosan melegszik a levegő, 28-33 fokos csúcs is lehet már a hétközepén.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zene erdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
1: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. neckermann-debrecen.hu.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
4: Ha betont szeretne, a Civis betont keresse. civisbeton.hu.
5: civisbeton.hu.
4: A megbízható alap.
6: Aranyfény nyári este és prémium pezsgők. Július 10-én pénteken 17 órától. Naplementés pezsgőkóstoló a Tubatanyán. Fedezd fel a nyár legízletesebb buborékait, és kattints velünk a nyár legszebb pillanataira. Foglald le helyed még ma. Tubatanya, ahol az élmények pezsgésbe kezdenek.
7: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
8: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az Autómosó mellett.
9: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
9: Megállás nélkül.
10: Hi, this is James Blunt.
11: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
12: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
13: Hey, I'm Mariah Carey.
9: Bárhol is vagy, ott van veled
13: a Best FM.
9: A Best FM.

0: városi konzultációt nyitnak az egyetemtér átalakításáról. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. És két debreceni játékos készülhet a junior kézilabda világbajnokságra. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Városi konzultáció indul a Debreceni Egyetem főépülete előtti tér jövőjéről. Pap László polgármester közölte, az egyetemmel egyeztetve olyan online platformot hoznak létre, ahol a város és az egyetem polgárai megoszthatják javaslataikat a tervezett fejlesztéssel kapcsolatban. A városvezető hangsúlyozta, hogy a tér Debrecen egyik legismertebb köztere, ezért az átalakítás során egyszerre kell figyelembe venni az épített és természeti értékek védelmét, a használhatóságot és a főépület látványának érvényesülését. A jelenleg ismert látványterv nem tekinthető véglegesnek, annak átgondolása szükséges. Pap László szakmai zsűri felállítását is kezdeményezte a beérkező javaslatok értékelésére, számolt be róla a De Hír. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben egyébként 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából a felére számítanak, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó. Frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurencia a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a meggyet. De a meggyel fagyasztott megy vagy megbefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága meggyárakhoz és megytermék árakhoz képest nem lesz.
0: Hazánkban mintegy 12.500 hektáron termesztenek meggyet, és a termőterület évről évre csökken. Hajdúbiharban tavaly 3000 tonna termést takarítottak be. Idén 35 éves a hajdúdorogi Nagyszent Bazil görögkatolikus általános iskola. Ebből az alkalomból időkapszulát helyeztek el az intézmény udvarán. Ebbe az intézmény történetét és jelenét bemutató dokumentumok, fényképek, személyes üzenetek, valamint a tanulók alkotásai kerültek. Az iskola a rendszerváltás után elsőként került vissza görögkatolikus egyházi fenntartásba Magyarországon, írja a görögkatolikus.hu oldala. Megkezdte felkészülését a magyar női junior kézlabda válogatott a nyári U20-as világbajnokságra, amelyet Kínában rendeznek meg. A keretben két debreceni játékos, a DVSC Kézlabda Akadémia kézlabdázói, Majoros Gréta és Varga Katalin is helyet kapott. Majoros Gréta számára különösen fontos időszak következik, hiszen a tehetséges kapus már a DVSC Skyline fejlődő csapatának 2026-27-es keretéhez is csatlakozik, miután profi szerződést kötött a klubbal. A debreceni fiatalok újabb nemzetközi sikerért dolgozhatnak a magyar válogatottban, számolt be róla a De Hír. Sok napsütéssel számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Legfeljebb ott alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakul szerdán. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk a következő napokban.
3: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
4: Ó, yeah, köszönjük szépen a híreket, ez itt a Best FM a 104.6-on, Hello Debrecen, 3 óra múlt. Tudom, hogy nagyon pörgős napjuk van, rohangálás, rengeteg teendő, de ha közben a háttérben a zene rendben van, az azért sok mindent helyre tesz. Úgyhogy kezdjünk is neki a délutánnak. Itt a Ray és a Where is my husband?

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Ja, Gabika vagyok, a Márk utcán működik a trafipak.
0: Jó utat kíván a Best FM. A Best FM. She's crazy about her daddy.

0: kevesebbek az utakról.
1: A kémeink szolgálatba helyezték magukat kint az utakon. Köszönjük szépen mindenkinek, aki küldi a közlekedési infokat. Sajnos baleset a 48-ason Nagycserénél, és sajnos baleset a 4-esen Apafa és Pallak között. Mind a két helyen torlódásra kell emiatt számítani. Plusz azt írja nekünk Móni, hogy Derecskén a Szerszámboltnál trafi, a Derecskéről Debrecen felé tartókat mérik. Nagyon óvatosan, jó utat mindenkinek. Ezután is számítunk önökre. Bármi van, dobjanak egy üzenetet a 3933-1046-ra, vagy hívjanak az 500-540-es Best FM forródról. Mi pedig cserébe hozzuk a jobbnál jobb zenéket. Például most itt az Imagine Dragons és a Believer.

ezt a filmet hallgatják itt a 104.6-on, és ugye az előbb is említettem önöknek egy fél mondatban, hogy baleset van a 48-ason Nagycsere térségében. Ennek ezzel megérkezett a rendőrség tájékoztatása is arról, hogy mi történt. Azt írják, hogy a 48-as főút 11-es kilométer szelvényén Debrecen és Vámospércs között az árokba hajtott egy autó. Csak az autó sofőrje volt a járműben. A tűzoltók is ott vannak, áramtanították az autót, átvizsgálják, és a mentők is kiérkeztek a helyszínre, tehát valószínűleg sérülés is történt. Jelenleg sávlezárás mellett haladhatott a forgalom, tehát torlódásra kell számítani. Reméljük, hogy nincs súlyos sérülés, és reméljük, hogy hamarosan megoldódik ott a probléma. Mi is szágódunk tovább most egy örökslágerrel. Edwin Collins és az A Girl Like You.

A Best FM-et hallgatják, a 104.6-on 8 perccel múlt el délután 3:30. Foci, igaz, hogy VB van, de van itt egy átigazolási hír, ami szerintem még a világbajnokságot is egy kicsit háttérbe szorítja ma. Kérem szépen, kapaszkodjanak meg, Ibrahima Sidibe visszatér a pályára. Ugye a Loki ikonjáról van szó, aki a DVSC-vel kétszer nyert bajnoki címet, egyszer magyar kupát és háromszor szuperkupát. Hát mivel már 45 éves, ezért nem a Lokiban fog játszani, hanem a Hajdú Sámson fogja erősíteni a következő szezonban, úgyhogy ideigazolt vissza a megyébe. A Hajdú Sámson egyébként jelen pillanatban a megye első osztályban játszik, és hát most minden viccet félretéve biztos vagyok benne, hogy Sidibe még 45 évesen is a csapat hasznára tud lenni. Ha még netalántán Koulibalyt is megszerezni a Sámson, akkor aztán irány az NB3. Úgyhogy Ibrahima Sidibe újra itt játszik a megyében, a Hajdú Sámson fogja erősíteni. Mi pedig ráerősítünk Mariah Carey és Whitney Houston dalával, itt a When You Believe.

0: a Best FM, a 104-ot hallgatják, és hát mivel hétfőn kezdődik a nyári szünet, ezért ha jól sejtem, akkor az iskolai táblákra ma már az ációvan felírva, aztán hétfőtől...
1: Ó,
0: yeah, igen. Érdemes erre készülni olyan szempontból is, hogy emiatt változni fog a DKV menetrendje. Azt írják, hogy június 22-én hétfőn üzemkezdettől, augusztus 31-én üzemzárásig a buszok, trolik, villamosok hétköznapon tanszünet munkanapi menetrend szerint közlekednek majd. Hogy ez melyik járatnál pontosan mit jelent, az természetesen fönt van a DKV honlapján, ezt érdemes lehet megnézni. Addig pedig pörgünk a legjobb zenékkel. A Best Time-os jön a UB40 és a Kingston Town.

hallgatják a 104.6-on. A legfrissebb közlekedési info, ami befutott önöktől, az az, hogy boxolnak a rendőrök a Mák utcán, mármint trafi boxolnak, mérik a sebességet óvatosan. Egyébként pedig eljött a hírek ideje, aztán pedig Oceana és az Endless Summer.

0: áramszünetre kell számítani szerdán. A mezőgazdasági generációváltás segíti egy új pályázat, és határozatlan időre bezárt a püspökladányi zöld hulladék lerakó. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Karbantartási munkálatok miatt áramszünet lesz Debrecenben szerdán 8 és 16 óra között. A munkavégzés idején több utcában és külterületi ingatlannál szünetel majd az áramszolgáltatás. Az érintett helyszínek között szerepel a Bicó István kert, a Gugyori tanya, a Mészáros Gergely kert és a Mészáros Gergely utca több ingatlana, valamint a PAC egyes részei. A szolgáltató arra kéri a lakosokat, hogy készüljenek fel az átmeneti áramkimaradásra szerdán, és lehetőség szerint időben gondoskodjanak elektromos berendezéseik biztonságos használatáról, írja a HAON. A mezőgazdasági generációváltás segíti a gazdaság átadási pályázat újabb szakasza, amely június 18-tól nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés. Tudtuk meg Pesti Csabától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
2: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad. Ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint. Az eddigi három benyújtási időszakban 2100 pályázat érkezett be, ezeknek a nagyobb része már támogatói okiratot is kapott, vagyis nyertek.
0: Határozatlan ideig nem fogad zöld hulladékot a püspökladányi lerakó, miután május végén két alkalommal is tűz ütött ki a telepen, írja a HAON. A lángok megfékezésén a tűzoltók és a katasztrófa védelem napokon át dolgoztak, az utómunkálatok pedig még jelenleg is tartanak. Györfi Lajos alpolgármester közölte, hogy a lerakó a helyreállítási munkák befejezéséig zárva marad. A lakosságot ugyanakkor nem érinti hátrányosan az intézkedés, mivel a MOHU a keletkező zöld hulladékot a megszokott rendszerint elszállítja. A nyitás időpontjáról később adnak tájékoztatást. Június 17-én szerdán délelőtt 10 órától meleg ebédosztást szerveznek a görög katolikusok a rászorulók számára az Attila téri szolgáltatóponton. Az eseményen egy jó lelkű adományozó felajánlásának köszönhetően biztosítanak meleg ételt az érkezőknek, akiket egy tál frissen készült ebéddel várnak. A szervezők tájékoztatása szerint az ételosztás a rendelkezésre álló készlet erejéig tart, ezért érdemes időben érkezni. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson a nehéz helyzet élőknek, és meleg ételt biztosítson számukra a hét közepén. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A nyugati szél nagy területen megélénkül, az észak-keleti megyékben helyenként megerősödhet. A csúcsérték általában 24 és 28 fok között alakul. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Ennek ellenére holnap már 32 fokot is mérhetünk.
3: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen? Az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
4: Köszönjük szépen, hírek legközelebb egy óra múlva, a Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Hello Debrecen! Remélem, hogy jó napjuk volt, de az igazán jó rész az most jön, amikor lassanként le lehet tenni a melót, és jöhet a lazulás, a jól megérdemelt pihenés. Mi itt leszünk ehhez is, jobbnál jobb zenékkel, például most Oceana és az Endless Summer.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy, ott van veled, a Best FM.
2: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.

0: Ezt a filmet hallgatják a 104.6-on. Jó utat hazafelé, a Mák utcai Trafibox dolgozik.
1: Jó utat kíván a Best FM.
0: Foci BB, hát azt hiszem, hogy ma fog igazán fájni a szívünk, hogy ilyen lehetetlen időpontban vannak a meccsek. Mondom a mai felhozatalt. Franciaország Szenegál 9-től, az meg vállalható úgy is, hogy holnap föl kell kelni. Éjféltől Irak-Norvégia. Hajnal 3-tól Argentina-Algéria, pedig szerintem az argentinokra sokan kíváncsiak, reggel 6-tól pedig Ausztria-Jordánia. Hát ez van ez a VB, most ilyen a legtöbb meccsről lemaradunk sajnos. Mindenesetre jó szurkolást azoknak, akik valamelyik meccsért képesek lesznek fönnmaradni, vagy korábban fölkelni. Mi pedig közben nyomjuk az Oasis dalát, ez a Don't Look Back in it.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megnyitott a környék legújabb McDonald's étterme. A hamisítatlan megkísélmény most már Hajdúböszörményben is elérhető. Látogass el a böszörményi McDonald'sba, és legyen részese egy újabb incsiklandó megkísélménynek.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
4: 40%-os akció a PAP optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveg lencsék most 40% kedvezménnyel a PAP optikában. A Batthyány utca 10 alatt.
5: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
6: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljeskörű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
7: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium sztékek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
10: Hi, this is Craig David.
11: Hey, this is Kylie.
12: Király Viktor vagyok.
13: Hi, this is Madonna.
14: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
8: Ez a Best FM.

FM-et hallgatják a 104.6-on. A Mák utcai Trafibox működik, ezt sokan írják nekünk, köszönjük szépen. Egyébként a szokásosnál, mintha egy picivel csendesebb lenne ma a délutáni csúcsforgalom, azért csak óvatosan. És egy picike türelmet kérek még a kívánság műsorosoktól. Látom, hogy itt már sokan küldik a kéréseket. Helyes, nagyon helyes. 5 órakor kezdünk, jó? 5-től 7-ig ma is önök válogatják a zenéket. Persze, ha gondolják, már most fölhívhatnak és elmondhatják, hogy mit szeretnének. 500-540, vagy írhatnak a 30-933-104-6-ra. Szóval már csak egy szűk fél óra, és kezdődik a mai kívánság műsor. És addig se fogunk unatkozni. Például most itt az István a királyból a Szállj fel, szabad madár.

0: A Bestet hallgatják a 104.6-on, és úgy tűnik, hogy az előbb egy kicsit elkiabáltam, hogy a szokásosnál nyugisabb a délutáni csúcsforgalom. Most írták meg hirtelen sokan, úgyhogy ez pár perccel ezelőtt történetett. A Diószegi úton történt egy baleset. A hallgatóinktól úgy tudjuk, hogy egy idős urat gázoltak el. Most kezdődik a helyszínelés. Reméljük, hogy nincs nagy baj, nincs súlyos sérülés. Tehát baleset a Diószegi úton. A mi híreink szerint egy gyalogost gázoltak el. Hogyha tudnak, akkor kerüljenek inkább másfelé. Mi is lassítunk egy picit, abból baj nem lehet.
1: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
2: Mi hozott a barlangomba, hercegnő?
3: Beszélnem kell veled.
2: Rendítsek. Mit hoztál?
3: A naplómat. Minden este írok bele.
2: Mikor kezdted a naplót?
3: Azután, hogy először láttam a filmet.
2: Igazán?
3: Alig vártam, hogy megismerjem a srácot, aki nap mint nap megküzd a szerelmemért.
1: Egy filmzene most a Best FM-en.
4: Best.

Rest FM-et hallgatják a 104.6-on, hazafelé tart a város. Vigyázzon mindenki az utakon, nagyon óvatosan és figyelmesen. Közben pedig jön Bibi Rexa, neki pénteken jelent meg az új nagylemeze, Dirty Blonda címe, és egyébként ritkán látni ilyet, még a legszigorúbb zenei oldalakon is csak jót írnak róla, úgyhogy érdemes meghallgatni. Természetesen ez a dal is rajta van, jön a New Religion.

A legegyszerűbb a helyzet a Diószegi úton, ugye már az előbb is beszéltünk róla, hogy ott elütöttek egy gyalogost. Bogi azt írja most nekünk, hogy jelen pillanatban teljes útzár van, tart a helyszínen és senkit nem engednek át. Kerüljék a Diószegi utat, hogyha tudják. Óvatosan, jó utat!

Holnapra van már egy közlekedési infóm. Szerda reggel útépítési munkák kezdődnek a Komáromi Csipkés György térnél, ezért ott a Vámospécsi út felé található buszmegállót lezárják. Holnaptól várhatóan július végéig a Zégner tér felé közlekedő 11-es autóbusz 100 méterrel előrébb fog megállni a helyközi autóbusz megállóhelyen. A másik irányba közlekedő 25-ös, 37-es, 37A, 41-es, 41Y-os, 45-ös és 125-ös autóbuszoknak pedig a Faraktár utcán alakítanak ki egy ideiglenes megállóhelyet, ott lehet fel és leszállni. Ha most nem sikerült mindent megjegyezni, semmi gond, a DKV honlapján, a dkv.hu-n természetesen minden tudnivaló fönt van ezzel a kapcsolatban is. Nálunk pedig itt vannak a legütősebb zenék a hazaúthoz. Jön a Sigma és a Changing, aztán 5-től kívánság műsor, már lehet hívni 500-540.

0: hallgatják a 104.6-on. Nézzenek csak az órájukra, 5 óra van, kezdődik a kívánság műsora Bestem. És milyen jól kezdődik a mai kívánság műsora, a hírek után jön Taylor Swift és a The Fate of Ophelia. Szóval lehet dalokat kérni, a 3933-1046-ra írhatnak, SMS, Viber, az 500-540-en pedig hívhatnak. Este hétig nincs megállás.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szurkolj! Vásárolj! Nyerj a Fórum Debrecenben a foci VB ideje alatt.
4: Szurkolói sziget, óriás ledfal, kanapé és foci, mi kell még? Ha szerencséd van, megnyerheted a Xiaomi 164 cm átmérőjű prémium TV készülékét is.
3: Részletek a Fórum Debrecen weboldalán.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Ízek, fények, művészet a múzeumok éjszakáján.
8: Június 20-án 16 órától éjfélig a Déri Múzeum, a Medgyessy Emlékkiállítás és a Debreceni Irodalomháza varázslatos estére hívja Debrecen. Népi játszótér, tűzzsonglőrök, koncertek, a Törpetorta gyár vidám programja, Szundi bácsi, Víg János pékmester kenyérkóstolója, Szendrei Bence kimcsije és fűszer bemutatója vár mindenki.
7: Múzeumok éjszakája a Déri Múzeumban. Látni, hallani, érezni, kóstolni. Jegyek elővételben és online is. Dérimúzeum.hu.
9: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klímaajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, iStar.hu.
10: Ez reklám volt.
11: A Best FM-en.
12: Drog és alkohol razziát tart a rendőrség Magyarországon, airfryer készülékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem, és ismét megrendezik a Balmazújvárosi Motoros Fesztivált. Szilágyi Jézus vagyok.
11: Hírek a Best FM-en.
12: Országos közúti ellenőrzést indított a rendőrség június 21-ig a Rótpol alkohol és drog akció keretében. Az egyhetes ellenőrzés sorozat részeként pénteken 24 órás alkohol és drog maratont is tartanak az ország teljes területén. A rendőrök kiemelten az ittas vagy bódult állapotban vezető járművezetők kiszűrésére koncentrálnak. A hatóság célja a vármegyében is a közlekedés biztonság javítása és a balesetek megelőzése. A rendőrség hangsúlyozza, már kis mennyiségű alkohol is ronthatja a reakcióidőt, a koncentrációt és a jármű feletti kontrollt, jelentősen növelve a balesetek kockázatát. A Dehír szerint a szabályszegők pénzbírságra, vezetői engedélyük elvesztésére, súlyosabb esetben pedig büntető eljárásra is számíthatnak. Újabb akciójában airfryer készülékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegő sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
13: Szigorú Európai Unió sok szabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése, hiszen ez rendkívül fontos a háztartások terheinek csökkentése érdekében. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen, pont azért próbáljuk nagyon széles körben a mintavételeket elvégezni, hogy teljes körben lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
12: Ismét megrendezik a Balmazújvárosi Motoros Fesztivált. A hétvégi kétnapos esemény a motorozás népszerűsítését és a közlekedés biztonság erősítését szolgálja. A nap folyamán látványos bemutatók, szakértői előadások és közlekedésbiztonsági programok is lesznek. A látogatók a balesetek megelőzéséről is hasznos ismereteket szerezhetnek. A fesztivál egyik fénypontja idén is a motoros felvonulás lesz, emellett különleges járműveket is megcsodálhat a közönség, olvasható a Haonon. Családi nappal indítja a nyári szünetet a Zsuzsi Erdei Vasút. A Kia Tanteremből nyári kaland a Zsuzsival program június 20-án várja a természet és a kikapcsolódás kedvelőit. A résztvevők erdei túrán fedezhetik fel a környék természeti értékeit. A gyerekeket pedig pónilovaglás és számos szabadtéri élmény várja. A rendezvényen kézműves vásár is lesz, ahol helyi alkotók mutatják be a portékáikat, olvasható közösségi oldalukon. Térségünkben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg ezt a szép napos időt, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet majd a gomoly felhő képződés, és leginkább ott alakulhat ki majd egy kis futózápor vagy gyenge zivatar. Napközben 24-29 fokot ígérnek az időjósok. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban megzavarják majd a felhők. Zápor, zivatar itt is előfordulhat a keleti ország részben. Csütörtökön is sok lesz a napsütés, csak néhol lehet egy kis eső. Fokozatosan melegszik a levegő, 28-33 fokos csúcs is lehet már a hét közepén.
8: És most
14: indul az esti kívánság műsor
8: a Best FM-en.
14: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balog és Tám Vilmos. Hát kíváncsi vagyok, hogy így együtt mit hozunk össze a következő két órában, hiszen önök fogják válogatni a zenéket, mi pedig lejátszuk önöknek. Startol a kívánság műsorra. 39-33-104-6-ra tudnak írni, az 500-540-en pedig lehet hívni bennünket, és hát persze van már kérés itt bőven. Például, sziasztok, Sanyi vagyok, Lady Gagától kérem a Dead Dance című dalt, küldöm a kislányomnak, Hannának természetesen. Előtte az Ergo és a Szeretlek is, meg nem is. Ez Rebecca kedvence, és küldi mindenkinek, aki szintén szereti. A mai első telefonálunk, az első dalkérünk pedig István. Hello!
15: Ja,
0: parancsolj!
15: Akkor ma én adom meg az alaphangot.
0: Így van, ma te. Te nyitod a kívánságvűsort itt nálunk.
15: Mit a megtiszteltetés?
0: Mit játszhatok neked?
15: Taylor Swiftet szeretném kérni.
0: Kinek küldöd?
15: Boginak, a páromnak.
0: Mit üzensz neki?
15: Hogy szeretem.
0: Hát mi mást. Oké. Taylor Swift és a Fate of Ophelia. Indul a kívánságvűsor.

0: itt a Best FM, elindult a mai kívánság műsor, úgyhogy tegyék oda magukat, hívjanak, írjanak, kérjék a kedvenceiket.
1: A te zenét szólt már?
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Az Aporozsec és az Azon az éjszakán, ezt a dalt Barnának készítettem be, mert ő kérte, és közben a vonalban is egy újabb telefonáló. Halló, szia!
3: Szia, Vili, futár vagyok. Legyen mondjuk a tisztemet
0: a törvés során. Rendben van, küldöd valakinek?
3: Igen, küldöm mindenkinek, aki a csúcsforgalomban rostakor a városban.
0: Vigyázz magadra, hello!
3: Köszönöm, szia!
0: Hát akkor az E7-től jöjjön a legnagyobb, az It's Alright. Mindjárt ezzel folytatjuk a kívánság műsort.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Június 20-án neked is ott a helyed a múzeumok éjszakáján. A Csonka templom, a Déri múzeum, a Modem, a Nagy templom, a Református kollégium és még sok más helyszín vár izgalmas programokkal a nyár legmenőbb estéjén. Közel 100 program, köztük kortárs művészet, titkos múzeumi raktártúrák, interaktív fegyverbemutató, slam poetry, tűzzsonglőrök, templomburger és éjféli orgonazene egyetlen különleges éjszakán. A gyerekeket kalandjáték, kézműves programok és alkotások várják városszerte. Kultúrára fel! Töltsük meg június 20-át művészettel, élményekkel és felfedezésekkel. Részletek és jegyvásárlás a résztvevő intézmények oldalán és a helyszíneken.
5: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
6: civisbeton.hu
5: a megbízható alap.
7: Balmazújváros feltörött. Június 19-én 20-án érkezik a 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egész napos gyermekprogramok. Két nap tele élménnyel, szabadsággal és benzinkőzzel. Találkozzunk a Kossuth téren és a Semsei kastélynál.
8: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
9: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hunajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László is vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
10: A reklám után újra
2: Debrecen zenei kedvencei
10: megállás nélkül.
11: Hi, we're the Pussycat Dolls.
12: Hi, this is Lionel Richie.
13: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
14: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
15: Bárhol is vagy,
16: bárhol is vagy,
15: ott van veled
2: a Best FM.
15: A Best FM.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: 104.6 Best FM, és ha vége a napnak, akkor itt a kívánság műsor. Használjanak ki minden percet. A 3933-1046-ra írni tudnak nekünk, az 500-540-es Best FM forró drócon pedig hívhatnak minket. Mindjárt csapunk is egy kis házi bulit, mert jön majd a Van még cigit, az Irápson és a One Way cigit. Ezt ma Krisztián kérte, és a feleségének küldi, Annának, az az üzenete, hogy nagyon szeretlek és hiányzol. És vajon mit szeretne hallani Zoli? Szia, parancsolj!
1: Ja, én a Hip Hop Boys-tól a Hegyekbe fönn.
0: Ó, annak nem lesz semmi akadály, rendben van. Kinek küldöd, hova küldöd?
1: Hát főleg a főnökömnek, Lassadi Bélának.
0: Mit üzenünk neki?
1: Hogy nagyon köszönjük a mai kirándulást.
0: Na, merre jártatok?
1: Volt egy kis félreértés, hogy hol kell ma dolgoznunk, és hát feleslegesen autóztunk kicsit.
0: Jaj, Istenem, nagyot kerültetek, vagy mi történt?
1: Nem, de egy óra elment vele.
0: Na, hát figyelj, ha azt is megfizetik, akkor semmi probléma. Oké, a Hip Hop Boys és a Hegyekbe fönn, csak itt, csak most, csak nektek, jó?
1: Köszi.
0: Nagyon szívesen. Best FM kívánság műsor, este 7-ig.

0: Ez itt a Best FM a 104.6-on, és a mai kívánság műsort hallgatják, és közben azért természetesen figyelünk arra is, hogy mi történik odakint az utakon. Továbbra is tart a helyszínelés Debrecenben a Diószegi úton. Nem hivatalos információ, csak a hallgatóinktól úgy tudjuk, hogy súlyos személyi sérüléssel járó baleset történt, egy gyalogos gázoltak el. Emiatt lezárták a Diószegi út és a Páfrány utca kereszteződését, tehát teljes útzárban jelen pillanatban. A 30-as és a 30H jelzési autóbusz csak a Borzán-Gáspár utcáig közlekedik, tehát baleseti helyszínelés jelen pillanatban teljes útzár Debrecenben a Diószegi út és a Páfrány utca kereszteződésében, ha tudnak, kerüljenek más irányba.
1: Hogy jobban pörögjön a munkaidő,
2: jöjjön egy újabb best-of listás.
1: Jöjjön egy újabb best-of listás.

0: Üdv a mai kívánság műsorban, a Best FM-en minden nap önök válogatják a zenéket 5-től 7-ig.
1: A te zenét szólt már?
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Például azt írja nekünk Kata, hogy sziasztok, egy Imagine Dragons dalt szeretnék kérni magamnak és a kisfiamnak. Arra szólunk hazafelé a délutáni csúcsforgalomban, köszi, ha beleférünk. Természetesen nem sokára jön is a dalotok, legyen az On the Top of the World tőlük, azt ritkán szoktuk hallani, de közben pedig a vonalban is várakozik egy drága hallgatónk. Halló, szia!
3: Szia, Ilona vagyok.
0: Parancsolj, mit játszatok neked?
3: Balázs Fecótól a Csöndéve című dalt kérem.
0: Kinek küldjük?
3: Józsinak.
0: Mit üzenünk neki?
3: Hallgassa szeretettel.
0: Ennyi?
3: Ennyi.
0: Jó, rendben van. Balázs Fecó és Keresztes Ildikó és a Csöndéve. Jön a Bestem.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Hello, szia! Lóri vagyok, Érmihály falváról, Romániából. Szeretném kérni feleségemnek, Editnek, Dr. Béres és Veréb Tomi dalát, ugye nem bántad meg. Nagyon szeretem, imádom, és köszi, hello, hello!

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Szia, Hirkeszti,
3: jutom. Szia, minden rendben? Mi történt?
2: Szia, semmi, csak a kicsit odébb volt a hangfal, most azon keresztül beszélünk, a Bluetooth-on keresztül.
3: Lényeg, hogy halljuk egymást, parancsolj.
2: Lényeg, hogy nem estem le a tégből, nem
3: tudtam érte. Na, parancsolj.
2: Kiskertembe szeretném kérni esetleg a Scorpion Civil Amigo.
3: Oké, küldöd valakinek, vagy csak úgy most ilyen hangulatod van?
2: Asszonynak most ment be az előbb, neki akartam küldeni, most ment be, itt volt idáig lávatom.
3: Nem baj, a rádiót hangos is föl, és akkor hallani fogja.
2: Ja, Kati, hangosítom a rádiót, majd nem
3: tudom kiállítani, gyerek. Te romantika király, te. Küldöm, Kati, hangerő, hello.
2: Ja, köszi.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klíma ajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
2: Szurkolj! Vásárolj! Nyerj a Fórum Debrecenben a foci VB ideje alatt!
3: Szurkolói sziget, óriás ledfal, kanapé és foci, mi kell még? Ha szerencséd van, megnyerheted a Xiaomi 164 cm átmérőjű prémium TV készülékét is.
2: Részletek a Fórum Debrecen weboldalán.
4: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk? A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4i Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Kertet szépítenél? Most hatalmas akciók várnak a Veki Garden faiskolában, Debrecen és Józsa között. Veki Garden faiskola. Nézd be, megéri!
4: Megnyitott a környék legújabb McDonald's étterme. A hamisítatlan Mc-s élmény most már Hajdú Böszörményben is elérhető. Látogass el a böszörményi McDonald'sba, és legyél részese egy újabb incsiklandó Mc-s élménynek.
1: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.
6: Városi konzultációt nyitnak az egyetemtér átalakításáról. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. És két debreceni játékos készülhet a junior kézilabda világbajnokságra. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
4: Hírek a Best FM-en.
6: Városi konzultáció indul a Debreceni Egyetem főépülete előtti tér jövőjéről. Paplászló polgármester közölte, az egyetemmel egyeztetve olyan online platformot hoznak létre, ahol a város és az egyetem polgárai megoszthatják javaslataikat a tervezett fejlesztéssel kapcsolatban. A városvezető hangsúlyozta, hogy a tér Debrecen egyik legismertebb köztere, ezért az átalakítás során egyszerre kell figyelembe venni az épített és természeti értékek védelmét, a használhatóságot és a főépület látványának érvényesülését. A jelenleg ismert látványterv nem tekinthető véglegesnek, annak átgondolása szükséges. Paplászló szakmai zsűri felállítását is kezdeményezte a beérkező javaslatok értékelésére, számolt be róla a De Hír. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben egyébként 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából a felére számítanak, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
7: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó. Frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurencia a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a meggyet, de a meggyel fagyasztott megy vagy megybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága meggyárakhoz és megytermékárakhoz képest nem lesz.
6: Hazánkban mintegy 12.500 hektáron termesztenek meggyet, és a termőterület évről évre csökken. Hajdúbiharban tavaly 3000 tonna termést takarítottak be. Idén 35 éves a hajdúdorogi Nagyszent Bazil görögkatolikus általános iskola. Ebből az alkalomból időkapszulát helyeztek el az intézmény udvarán. Ebbe az intézmény történetét és jelenét bemutató dokumentumok, fényképek, személyes üzenetek, valamint a tanulók alkotásai kerültek. Az iskola a rendszerváltás után elsőként került vissza görögkatolikus egyházi fenntartásba Magyarországon, írja a görögkatolikus.hu oldala. Megkezdte felkészülését a magyar női junior kézlabda válogatott a nyári U20-as világbajnokságra, amelyet Kínában rendeznek meg. A keretben két debreceni játékos, a DVSC Kézlabda Akadémia kézlabdázói, Majoros Gréta és Varga Katalin is helyet kapott. Majoros Gréta számára különösen fontos időszak következik, hiszen a tehetséges kapus már a DVSC Skyline fejlőtt csapatának 2026-27-es keretéhez is csatlakozik, miután profi szerződést kötött a klubbal. A debreceni fiatalok újabb nemzetközi sikerért dolgozhatnak a magyar válogatottban, számolt be róla a De Hír. Sok napsütéssel számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Legfeljebb ott alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakul szerdán. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk a következő napokban.
8: Köszönjük szépen a híreket, a Best FM-et hallgatják. Jó estét Debrecen, a 104.6-on folytatjuk a kívánság műsort. Ha írnának, akkor a 39-33-104-6-ra pötyögjenek, de inkább hívjanak föl, az lesz az igazi, az 500-540-en elérnek bennünket. Például...
9: Szia, én Gombosfali Zsejke vagyok, kérem szépen Levinek. A gyerek is lenyitunk valamit.
8: Küldjük a dalt, nem sokára, mert előtte még két másik kérés. Sean Paul és a She Doesn't Mind Regina kérte, a szerelmének Palinak küldi. A kívánság is a második óráját pedig David Guetta, Teddy Sims és Thompson Dyke közös dala nyitja. Jön a Gun Gun Gun István kérésére. Itt vagyunk este hétig.
1: A hírek

0: zenét szólt már.
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: a többi palit.
1: Gyerek és lány, kérd a kedvenc dalaidat. Lehet írni, lehet hívni, be ezt a FM kívánság műsor.
2: Te zenét szólt már.
3: És te, üzennél valakinek?
2: Most hívd az 500-540-et.
3: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
1: Ideje egy kicsit bekeményítenünk, úgyhogy nem sokára jön Balázs kérése, a Nirvana és a Come As You Are. Na de előtte ki van itt velünk a vonalban? Halló!
4: Szia! Tibor vagyok, és hódítani akarok.
1: Kit hódítunk meg ma, hallgatlak?
4: Hát, egy gyönyörű lányt. Aha. Zsuzsinak hívják.
1: Jó, mit küldjünk neki?
4: Ágnes Vanilla. Most jó. Ezt szeretném küldeni neki.
1: Jó, rendben van. Ugye én drukkolok, hogy összejöjjön. Az esküvőre mindenképp hívjatok majd meg, jó?
4: Mindenképp.
1: Rendben van. Küldöm a dalt, hello.
4: Szia.
1: Ágnes Vanilla és a Most jó a Best FM kívánság műsorában. Hamarosan jön.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Szenzációs újdonság. Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann Debrecen.hu.
2: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
5: Halmazújváros feltörök. Június 19-én, 20-án érkezik a 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egész napos gyermekprogramok. Két nap tele élménnyel, szabadsággal és benzinkőzzel. Találkozzunk a Kossuth téren és a Semsei kastélynál.
6: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hey, this is Justin Timberlake.
9: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
10: Hello, I'm Phil Collins.
2: Bárhol is vagy, ott van veled
3: a Best FM.
2: A Best FM.

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Hello, János vagyok, és szeretném kérni a Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World című számot. A játszínnak szeretném küldeni, és jó tanulást kívánok neki.

0: 104.6, itt a Best FM, és itt a mai kívánság műsor. Már 8 perc, elmúlt fél hét, siessenek, amíg szeretnének beleférni a ma estébe, tudják a dolgukat, dobjanak egy üzenetet a 39.33.104.6-ra, vagy hívjanak fel az 500-540-es Best FM forró droton. Például Zitával beszéltem az előbb, ő a tesójának, Zsoltnak küldi a halott pénz dalát, jön majd az Ahol a május földet ér. Előtte Fanni írja, sziasztok, egy jó pörgős dalt kérek, Dynoro In My Mind. Küldöm ide a pizzériába minden kolléganőmnek. Az üzenet az, hogy mindjárt itt az este 10. Ezek szerint este 10-ig dolgoztok. Veletek leszünk végig, illetve a vonalban is valaki.
1: Hello, Andris vagyok.
0: Szia.
1: A Zöld, a bíbor és a fekete című számot kérem.
0: Annak nem lesz akadálya. Kinek szóljam?
1: Minden, hogy is mondjam, régóta fiatalnak.
0: De szépen mondtad, oké. Okay. Jön ez az örök sláger, köszi szépen.
1: Köszi, Vili.
0: Nagyon szívesen. A P-box és a Zöld, a bíbor és a fekete most a 104.6 kívánság műsorában. Kérem!

Amikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig, még érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a fel.

0: voltunk. A 104.6-ot hallgatják, ez a mai kívánság műsor a Best FM-en. Este hétig önök válogatják a zenéket, minden percet használjanak ki. Jó, majd például a Gloria Gaynor és az I Will Survive, ezt Rita kérte, csak úgy saját magának, mert még dolgozik. És a vonalban is velünk van egy drága hallgatónk. Szia, hallgatlak!
1: Jó estét!
0: Szia!
1: Betty vagyok, és a DJ Szatmáritól kérem, a 100 évig várnék rád.
0: Kinek szóljon?
1: Szóljon MS-ének és Fecónak, hogy sokat gondolok rájuk, és nagyon várom, hogy találkozzunk.
0: Kik ők, rokonok?
1: Csak régi barátok, akik messze laknak.
0: És akkor így ritkán találkoztok. Oké, küldünk nekik egy dalt DJ Szatmáritól. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, sziasztok!

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: kívánságműsor a Best FM-en. A forró drót 500-540.
1: 500-540.
2: Na, vonal a végén pedig Anna, amiben segíthetünk.
3: Ja, egy Republik számot kérek. Küldöm Tamásnak, boldog szülinapot neki.
2: Na, Isten éltesse akkor Tamást, jön neki a Republik és a jó reggelt kívánok. Én pedig, hát nem jó reggelt, hanem szép estét kívánok mindenkinek, mert így ezzel a dallal én elköszönök önöktől. Ennyi fért a mai kívánság műsorba. Elnézést azoktól, akiknek a kérésére nem volt idő. Holnap folytatjuk.

0: áramszünetre kell számítani szerdán. A mezőgazdasági generációváltás segíti egy új pályázat, és határozatlan időre bezárt a püspökladányi zöld hulladék lerakó. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Karbantartási munkálatok miatt áramszünet lesz Debrecenben szerdán 8 és 16 óra között. A munkavégzés idején több utcában és külterületi ingatlannál szünetel majd az áramszolgáltatás. Az érintett helyszínek között szerepel a Bicó István kert, a Gugyori tanya, a Mészáros Gergely kert és a Mészáros Gergely utca több ingatlana, valamint a PAC egyes részei. A szolgáltató arra kéri a lakosokat, hogy készüljenek fel az átmeneti áramkimaradásra szerdán, és lehetőség szerint időben gondoskodjanak elektromos berendezéseik biztonságos használatáról, írja a HAON. A mezőgazdasági generációváltás segíti a gazdaságátadási pályázat újabb szakasza, amely június 18-tól nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés. Tudtuk meg Pesti Csabától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
2: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad. Ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint. Az eddigi három benyújtási időszakban 2100 pályázat érkezett be, ezeknek a nagyobb része már támogatói okiratot is kapott, vagyis nyertek.
0: Határozatlan ideig nem fogad zöld hulladékot a püspökladányi lerakó, miután május végén két alkalommal is tűz ütött ki a telepen, írja a HAON. A lángok megfékezésén a tűzoltók és a katasztrófa védelem napokon át dolgoztak, az utómunkálatok pedig még jelenleg is tartanak. Györfi Lajos alpolgármester közölte, hogy a lerakó a helyreállítási munkák befejezéséig zárva marad. A lakosságot ugyanakkor nem érinti hátrányosan az intézkedés, mivel a MOHU a keletkező zöld hulladékot a megszokott rendszerint elszállítja. A nyitás időpontjáról később adnak tájékoztatást. Június 17-én szerdán délelőtt 10 órától meleg ebédosztást szerveznek a görög katolikusok a rászorulók számára az Attila téri szolgáltatóponton. Az eseményen egy jó lelkű adományozó felajánlásának köszönhetően biztosítanak meleg ételt az érkezőknek, akiket egy tál frissen készült ebéddel várnak. A szervezők tájékoztatása szerint az ételosztás a rendelkezésre álló készlet erejéig tart, ezért érdemes időben érkezni. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson a nehéz helyzet élőknek, és meleg ételt biztosítson számukra a hét közepén. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A nyugati szél nagy területen megélénkül, az észak-keleti megyékben helyenként megerősödhet. A csúcsérték általában 24 és 28 fok között alakul. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Ennek ellenére holnap már 32 fokot is mérhetünk.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Kérem, ismételjék utána. Én, Edward Cullen.
2: Én, Edward Cullen.
1: Neked, Bella Swan.
2: Neked, Bella Swan.
1: Hűtársad leszek.
0: Egy filmzene most a Best FM-en. Best FM.

0: drog- és alkoholrazziát tart a rendőrség Magyarországon, airfryer készülékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem, és ismét megrendezik a Balmazújvárosi Motoros Fesztivált. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Országos közúti ellenőrzést indított a rendőrség június 21-ig a Rotpol alkohol és drog akció keretében. Az egyhetes ellenőrzés sorozat részeként pénteken 24 órás alkohol és drog maratont is tartanak az ország teljes területén. A rendőrök kiemelten az ittas vagy bódult állapotban vezető járművezetők kiszűrésére koncentrálnak. A hatóság célja a vármegyében is a közlekedés biztonság javítása és a balesetek megelőzése. A rendőrség hangsúlyozza, már kis mennyiségű alkohol is ronthatja a reakcióidőt, a koncentrációt és a jármű feletti kontrollt, jelentősen növelve a balesetek kockázatát. A Dehír szerint a szabályszegők pénzbírságra, vezetői engedélyük elvesztésére, súlyosabb esetben pedig büntető eljárásra is számíthatnak. Újabb akciójában airfryer készülékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegő sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Szigorú Európai Unió sok szabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése, hiszen ez rendkívül fontos a háztartások terheinek csökkentése érdekében. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen, pont azért próbáljuk nagyon széles körülön mintavételeket elvégezni, hogy teljes körülön lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
0: Ismét megrendezik a Balmazújvárosi Motoros Fesztivált. A hétvégi kétnapos esemény a motorozás népszerűsítését és a közlekedés biztonság erősítését szolgálja. A nap folyamán látványos bemutatók, szakértői előadások és közlekedésbiztonsági programok is lesznek. A látogatók a balesetek megelőzéséről is hasznos ismereteket szerezhetnek. A fesztivál egyik fénypontja idén is a motoros felvonulás lesz, emellett különleges járműveket is megcsodálhat a közönség, olvasható a HAON-on. Családi nappal indítja a nyári szünetet a Zsuzsi erdei vasút. A Kia tanteremből nyári kaland a Zsuzsival program június 20-án várja a természet és a kikapcsolódás kedvelőit. A résztvevők erdei túrán fedezhetik fel a környék természeti értékeit. A gyerekeket pedig pónilovaglás és számos szabadtéri élmény várja. A rendezvényen kézműves vásár is lesz, ahol helyi alkotók mutatják be a portékáikat, olvasható közösségi oldalukon. Térségünkben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg ezt a szép napos időt, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet majd a gomoly felhő képződés, és leginkább ott alakulhat ki majd egy kis futózápor vagy gyenge zivatar. Napközben 24-29 fokot ígérnek az időjósok. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban megzavarják majd a felhők. Zápor, zivatar itt is előfordulhat a keleti ország részben. Csütörtökön is sok lesz a napsütés, csak néhol lehet egy kis eső. Fokozatosan melegszik a levegő, 28-33 fokos csúcs is lehet már a hét közepén.

0: Városi konzultációt nyitnak az egyetemtér átalakításáról. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. És két debreceni játékos készülhet a junior kézilabda világbajnokságra. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Városi konzultáció indul a Debreceni Egyetem főépülete előtti tér jövőjéről. Pap László polgármester közölte, az egyetemmel egyeztetve olyan online platformot hoznak létre, ahol a város és az egyetem polgárai megoszthatják javaslataikat a tervezett fejlesztéssel kapcsolatban. A városvezető hangsúlyozta, hogy a tér Debrecen egyik legismertebb köztere, ezért az átalakítás során egyszerre kell figyelembe venni az épített és természeti értékek védelmét, a használhatóságot és a főépület látványának érvényesülését. A jelenleg ismert látványterv nem tekinthető véglegesnek, annak átgondolása szükséges. Pap László szakmai zsűri felállítását is kezdeményezte a beérkező javaslatok értékelésére, számolt be róla a De Hír. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben egyébként 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából a felére számítanak, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6-7-es szezon gyümölcsről van szó. Frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurencia a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a meggyet, de a meggyel fagyasztott megy vagy megybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága meggyárakhoz és megytermékárakhoz képest nem lesz.
0: Hazánkban mintegy 12.500 hektáron termesztenek meggyet, és a termőterület évről évre csökken. Hajdúbiharban tavaly 3000 tonna termést takarítottak be. Idén 35 éves a hajdúdorogi Nagyszent Bazil görögkatolikus általános iskola. Ebből az alkalomból időkapszulát helyeztek el az intézmény udvarán. Ebbe az intézmény történetét és jelenét bemutató dokumentumok, fényképek, személyes üzenetek, valamint a tanulók alkotásai kerültek. Az iskola a rendszerváltás után elsőként került vissza görögkatolikus egyházi fenntartásba Magyarországon, írja a görögkatolikus.hu oldala. Megkezdte felkészülését a magyar női junior kézlabda válogatott a nyári U20-as világbajnokságra, amelyet Kínában rendeznek meg. A keretben két debreceni játékos, a DVSC Kézlabda Akadémia kézlabdázói, Majoros Gréta és Varga Katalin is helyet kapott. Majoros Gréta számára különösen fontos időszak következik, hiszen a tehetséges kapus már a DVSC Skyline fejlődő csapatának 2026-27-es keretéhez is csatlakozik, miután profi szerződést kötött a klubbal. A debreceni fiatalok újabb nemzetközi sikerért dolgozhatnak a magyar válogatottban, számolt be róla a De Hír. Sok napsütéssel számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Legfeljebb ott alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakul szerdán. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk a következő napokban.

0: Uaj!
1: Áramszünetre kell számítani szerdán. A mezőgazdasági generációváltás segíti egy új pályázat, és határozatlan időre bezárt a püspökladányi zöld hulladék lerakó. Szilágyi Jézus vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Karbantartási munkálatok miatt áramszünet lesz Debrecenben szerdán 8 és 16 óra között. A munkavégzés idején több utcában és külterületi ingatlannál szünetel majd az áramszolgáltatás. Az érintett helyszínek között szerepel a Bicó István kert, a Gugyori tanya, a Mészáros Gergely kert és a Mészáros Gergely utca több ingatlana, valamint a PAC egyes részei. A szolgáltató arra kéri a lakosokat, hogy készüljenek fel az átmeneti áramkimaradásra szerdán, és lehetőség szerint időben gondoskodjanak elektromos berendezéseik biztonságos használatáról, írja a HAON. A mezőgazdasági generációváltás segíti a gazdaság átadási pályázat újabb szakasza, amely június 18-tól nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés. Tudtuk meg Pesti Csabától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
3: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad. Ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint. Az eddigi három benyújtási időszakban 2100 pályázat érkezett be, ezeknek a nagyobb része már támogatói okiratot is kapott, vagyis nyertek.
1: Határozatlan ideig nem fogad zöld hulladékot a püspökladányi lerakó, miután május végén két alkalommal is tűz ütött ki a telepen, írja a HAON. A lángok megfékezésén a tűzoltók és a katasztrófa védelem napokon át dolgoztak, az utómunkálatok pedig még jelenleg is tartanak. Györfi Lajos alpolgármester közölte, hogy a lerakó a helyreállítási munkák befejezéséig zárva marad. A lakosságot ugyanakkor nem érinti hátrányosan az intézkedés, mivel a MOHU a keletkező zöld hulladékot a megszokott rendszerint elszállítja. A nyitás időpontjáról később adnak tájékoztatást. Június 17-én szerdán délelőtt 10 órától meleg ebédosztást szerveznek a görög katolikusok a rászorulók számára az Attila téri szolgáltatóponton. Az eseményen egy jó lelkű adományozó felajánlásának köszönhetően biztosítanak meleg ételt az érkezőknek, akiket egy tál frissen készült ebéddel várnak. A szervezők tájékoztatása szerint az ételosztás a rendelkezésre álló készlet erejéig tart, ezért érdemes időben érkezni. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson a nehéz helyzet élőknek, és meleg ételt biztosítson számukra a hét közepén. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A nyugati szél nagy területen megélénkül, az észak-keleti megyékben helyenként megerősödhet. A csúcsérték általában 24 és 28 fok között alakul. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Ennek ellenére holnap már 32 fokot is mérhetünk.

0: fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.